Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: között állom képben, félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hép mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hitem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öle lát a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint doromból, a hiúság megvett az elme a kolosol. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar, a külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a világ.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folyamatosan dolgoznak a szakemberek a Paksi atomerőműnél. Zenés programok is lesznek az augusztus 20-i nemzeti ünnepen, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A kedd és a

0: Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaságba. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. Több uniós tagállam is felajánlotta segítségét Belgiumnak az ország délkeleti részén pusztító erdőtűz megfékezéséhez. 2 nap alatt legkevesebb 3000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A lángok terjedése miatt 3 településen mintegy 600 embernek kellett elhagynia az otthonát. A szomszédos államok mellett Svédország és Csehország tűzoltó repülőgépekkel segíti az oltást. Budapesten hajnalig tartó bulikkal várják az ünneplőket augusztus 20-án. A Műegyetem rakparton magyar és külföldi DJ-k keverik a zenét, a Kossuth téren az esti fénysó és a tűzijáték után diszkó lesz, a Margit szigeten pedig könnyű zenei koncerteket tartanak. Hétfőn a gomoly felhős napos idő után késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra, ez a szokott szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakarakar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

igaz, na akkor jön ma végre, vagy inkább mégse. Csikorog az elme,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folyamatosan dolgoznak a szakemberek a paksi atomerőműnél. Görögországot sem kímélik az erdőtüzek, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A kedd és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolásra.

0: Kormány, hogy segítsenek az éjszakai busz baleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaságba. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszky arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. 2 meghaltak az Atén melletti Szalamis szigetén pusztító erdőtüzekben. A Görög-sziget déli és keleti részén fekvő népszerű fürdőhelyek közelében szinte egyszerre csaptak fel a lángok. Erdőtűz pusztít Szkíros szigetén is, ahol mintegy 100 tűzoltó küzd a lángokkal. Pevkó település környékét elővigyázatosságból kiürítették, de a hatóságok szerint lakott terület jelenleg nincs veszélyben. Holnap a gomoly felhős, napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folyamatosan dolgoznak a szakemberek a paksi atomerőműnél. Zenés programok is lesznek az augusztus 20-i nemzeti ünnepen, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A kedd és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében holnap megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét is. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentő alakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaságba. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. Több uniós tagállam is felajánlotta segítségét Belgiumnak az ország délkeleti részén pusztító erdőtűz megfékezéséhez. Két nap alatt legkevesebb 3000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A lángok terjedése miatt 3 településen mintegy 600 embernek kellett elhagynia az otthonát. A szomszédos államok mellett Svédország és Csehország tűzoltó repülőgépekkel segíti az oltást. Budapesten hajnalig tartó bulikkal várják az ünneplőket augusztus 20-án. A Műegyetem rakparton magyar és külföldi DJ-k keverik a zenét, a Kossuth téren az esti fénysow és a tűzijáték után diszkó lesz, a Margit szigeten pedig könnyű zenei koncerteket tartanak. Hétfőn a gomoly felhős napos idő után késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napközben hőség, estétől enyhülés várható, záporokkal, zivatarokkal. Folyamatosan dolgoznak a víz alatti gát építésén Pakson. Idén is a Szentendre és Kanzenben lesz a Kenyérlelke Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Agél vagyok. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Duna ágzsilépjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Pakson fogadónapon várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott, ami ötöde az osztrák vagy a lengyel számoknak. Lengyel orvosok, ápolók segítenek magyar kollégáiknak a tegnap éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A jármű az M3-ason borult az árokba, 12-en meghaltak, 47-en megsérültek. A rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál, a férfit őrizetbe vették. A lengyel zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos koncessziós szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. Kármán András hangsúlyozta, hogy az októberben lejáró üzemeltetési szerződés után új versenyeztetés zajlik majd, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. Idén is a Szentendre is Kanzen ad otthont a Kenyérlelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-i rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be. A középpontban idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezen a napon lesz dizájnvásár is, kortárs tervezők ruháiból, táskáiból, kiegészítőiből. A Skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes a belépés. Budapesten hajnalig tartó bulikkal várják az ünneplőket augusztus 20-án. A Műegyetem rakparton magyar és külföldi DJ-k keverik a zenét. A Kossuth téren az esti fénysó és a tűzijáték után diszkó lesz. A Margit szigeten pedig

0: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
2: Ez volt a reklám.
3: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napközben hőség, estétől enyhülés várható, záporokkal, zivatarokkal. Folyamatosan dolgoznak a vízszint emelésen Paksnál. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság Sulyog Tamás elmozdítását. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunák zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő szinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosításnak azokat a részeit, amelyek Sulyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosítások miatt. Az alkotmánybírósági kontroll csak az eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet, kitartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Lengyel orvosok, ápolók segítenek magyar kollégáiknak a tegnap éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A jármű az M3-ason borult az árokba, 12-en meghaltak, 47-en megsérültek. A rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál, a férfit őrizetbe vették. A lengyel zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint több mint 60 rakétával támadták Ukrajnát. A tegnap hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónnal támadtak oroszországi célpontokat. Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember halt meg. Ketten meghaltak az Atén melletti Szalamis szigetén pusztító erdőtüzekben. A Görög-sziget déli és keleti részén fekvő népszerű fürdőhelyek közelében szinte egyszerre csaptak fel a lángok. Erdőtűz pusztít Szkírosz szigetén is, ahol mintegy 100 tűzoltó küzd a lángokkal. Az oltást 11 repülőgép és 5 helikopter segíti. Itthon délelőtt a gomoly felhők mellett mindenütt kisüt a nap, majd késő délutántól beborul az ég, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok.

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Jó reggelt kívánok! Remélem, hogy jól telt a hétvége mindenki számára. Indítjuk az új epetet. Augusztus 17-e hétfő van. A DK-k és a játszintok ma a névnaposaink. Istenéletesen ünnepeljeinket. Én Pálinkás Zsolt vagyok. Rádiózzunk együtt ma is itt a Trio FM-en. A Jászság kedvencé mellett ma is gyűjtöm a friss, hasznos információkat. Most pedig folytatjuk a zenék sorát Kárnyi Minok dalával.

Ez a Trio FM Jászberényből folytatjuk a napi időjárás előjelzésünkkel. Hétfőn kezdetben még naposabb időre készültünk a térségben, majd délután már több felhő lesz az égen. Estig számottevő csapadék nem valószínű, de este helyenként záporok, zivatarok már kialakulhatnak. A déli délnyugati szél általában mérsékelt marad, de néhol egy-egy élénk szélőkés sem kizárt. Most 25 fokot méreztünk itt Jászberényben, a délutáni órákban pedig 32 fok körül melegszik a levegő. 97.7 Trio.

0: Néhány közlekedési információ a térség útjairól. Jászapátinál a 32-28-as úton építés munkák zajlanak a 0-as kilométer szelvény környékén. Lassabb haladásra számíthatnak az erre közlekedők. Jászalsó-Szentgyörgy és Tisztasúly között a 32-26-as úton félpályás lezárás van érvényben a 0-as és a 2-es kilométer szelvény között Jászalsó-Szentgyörgy belterületén. Tápiószelén a 31-319-es úton gázközműépítés munkát végeznek, itt is útszűkület nehezíti a haladást a 2-es kilométernél. A Monor-Tápiószele összekötő úton a 31-12-esen szintén útszűkületre kell készülni a 30-as kilométer szelvénynél.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Eladná ingatlanát, vagy vásárolni szeretne? Korrektotthon.hu, ahol a döntésből megoldás születik. Már 6 éve segítjük ügyfeleinket korrekt, emberközeli hozzáállással az otthonteremtésben. Legyen szó adásvételről, bérbeadásról, hitelügyintézésről, csokról vagy babaváró hitelről. Mi vagyunk a híd, az eladó és a vevő között. Megbízható háttérrel, bizonyított referenciákkal, szívvel, lélekkel. Korrektotthon.hu, ahol minden egy helyen elérhető. A legjobb megoldás csak egy döntésre van öntől. Forduljon bizalommal szakértő csapatunkhoz. Előzetes időpontegyeztetés céljából keresse honlapunkon telefonos elérhetőségeinket. Korrektotthon.hu, ingatlan és hitelközvetítő iroda Jászberényben, otthonteremtés szívvel, lélekkel.
3: Szeretnék egy városi autót.
4: Igen?
3: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
4: Igen, igen.
3: Elektromos, belefér?
4: Igen.
3: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
4: Igen.
3: Tudsz valami jót?
4: Igen.
5: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leapmotor?
3: Igen.
5: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
6: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
7: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Jó FM. A Jászság ritmusa.
9: A Jászság ritmusa.

0: Jó reggelt kívánok, most pedig nézzük meg, mit ír a horoszkóp hétfőre. A bolygóállások miatt könnyen előfordulhat, hogy téves információk zavarják meg a napunkat, de délutánra minden tisztulni kezd, és a szerencsés hatások is megérkeznek. Kezdjük a sort a kosokkal. Hétfőn valaki megpróbálja sürgetni önöket, miközben a következő lépés még nem tiszta. Ne döntsenek csak azért, hogy túl legyenek rajta. A nap második fele ugyanis már kellemes meglepetéseket tartogathat. A bikák egy pénzügyi vagy otthonnal kapcsolatos ügyben találkozhatnak nehézségekkel, de hamarosan felbukkannak a praktikus megoldások, ami az üzleteknél is jól jön. Az ikreknél a sok információ miatt könnyen elveszhetnek a részletek, délutánra azonban kitisztul a kép és egy tapasztaltabb ember tanácsa segít majd rendet tenni a fejekben. A rákok ma érzékenyebben reagálhatnak a környezetük viselkedésére, érdemes kivárni a másik valódi szándékait, amit egy kedves üzenet teljesen megváltoztathat. Az oroszlánoknál a hétfői nap kezdete lett kapkodós a megszegett ígéretek miatt, ám később olyan lehetőség nyílhat meg, amelyben végre megmutathatják a tehetségüket. A szűzek ma szembesülhetnek azzal, hogy valami nem úgy működik, ahogyan eltervezték, de egy kolléga vagy ismerős segítsége gyorsan megoldást hoz majd. Hamarosan folytatjuk a mérleggel.
1: Ez a reggeli starter.

0: Ez volt Whirl Periscope, más indul a Paradise. Folytatjuk a hétfői horoszkópunkat. A mérlegeknél a holdjárása miatt különösen pontos a környezet hangulata. A nap második fele kifejezetten kedvez a békülésnek, a közeledésnek és a romantikus találkozásoknak. A skorpiók ma olyan mondatot hallhatnak, amit elsőre nehéz hova tenni, de ne keressenek mögötte rossz szándékot, hamarosan egy fontos felismerés érkezik. Annyira sok társasági programjai körül adódhat némi kavarodás, ám egy spontán találkozás új ismerettséget vagy érdekes lehetőséget hozhat. A bakok munkájában előkerülhet egy régebbi részlet, ami lehetőséget ad a jobb megoldásra, a délután pedig elsőprő jó hír tartogat. A vízöntőknél erősen dolgoztat a vágya a megszokott keretek elhagyására, az ötletek tisztázása után pedig bátran lehet majd tovább lépni. A halak pedig könnyen átvetik mások hangulatát, ezért érdemes szétválasztani a saját érzéseket, míg a kapcsolatokban mélyen megértés és váratlan segítség születhet. Ez volt a napi horoszkóp rovatunk itt a Trio FM-en, szép és eredményes hetet kívánok mindenkinek!
1: 97.7 Trio FM mellette szól!

Szép reggelt kívánok mindenkinek, a Trio FM-et hallgatják. Indítjuk a hetet jó zenékkel, friss információkkal, már is kapcsolom az MT hírszolgálatot, és folytatjuk a reggelünket. Kéti Peris lángerével itt lesz a Hot & Cold.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Ez volt a reklám. A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
4: A Trio FM hírei.
5: Napközben hőség, estétől enyhülés várható, záporokkal, zivatarokkal. Folyamatosan dolgoznak a vízszintemelésen Paksnál. 5. helyen zárta a magyar csapat a párizsi vízes EB-t. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Duna Ágzsi lépjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosításnak azokat a részeit, amelyek Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosítások miatt. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Két ember állapota továbbra is válságos, a tegnapi lengyel buszbaleset súlyos sérültjei közül életükért a nyíregyházi kórházban küzdenek, közölte az RTL híradója. A Bosznia-Hercegovinából hazafelé tartó zarándokokat szállító busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Őket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházakba vitték. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Véget ért a párizsi vízes Európa-bajnokság. A medencés számokban 4 magyar arany, 4 ezüst és 2 bronzérem született. Az utolsó napon Kós Hubert megvédte bajnoki címét 200 méter vegyesen, ezzel a kontinens viadalon egyedüliként háromszor állt a dobogó tetején. A mindössze 16 éves Pápai Olivér 400 vegyesen ezüstérmet szerzett. A magyar küldöttség első aranyát a nyílt vízi úszó Betlehem Dávid szerezte meg a 3 kilométeres távban. A nyílt vízi úszó válogatott emellett még 5 ezüst és 1 bronzérmet is szerzett. Az éremtáblázaton a magyar csapat az 5. helyet foglalta el. Változékonyra fordul az idő. Már a reggeli órákban is többfelé felhős az ég. Északon néhol gyengén esik az eső. Napközben több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen felhős idő várható.

Trio FM. Trio FM. Mellette szól.

Jó reggelt kívánok mindenkinek, a napindítónkat, a reggeli startet hallgatják itt a 97 héten. Augusztus 17-e hétfő van, ne feledkezzünk meg a névnaposainkról. A Rékák, a Jácintok és az Arikák ma az ünnepeltjeink, ezúton kívánok nekik boldog névnapot. Itt a Trión pedig folytatjuk hamarosan a legfrissebb közlekedési hírekkel. Bruno Marstól pedig hallgatjuk az idei slágerét.

0: néhány közlekedési információ a térség útjairól. Jászapátinál a 32-28-as úton építésmunkák zajlanak a 0-as kilométer szelvény környékén. Lassabb haladásra számíthatnak az erre közlekedők. Jászalsó-Szentgyörgy és Tisztasúly között a 32-26-as úton félpályás lezárás van érvényben a 0-as és a 2-es kilométer szelvény között Jászalsó-Szentgyörgy belterületén. Tápió szelén a 31-319-es úton gázközmű építésmunkát végeznek, itt is úgy szükletnezíti a haladást a 2-es kilométernél. A Monor-Tápiószele összekötő úton a 31-12-esen szintén útszűkületek kell készülni a 30-as kilométer szelvénynél.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, akira

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Reggeli Starter. Startolj rá!

a Trio FM jelzbenényből folytatjuk eseménynaftárunkkal. A mai napon ünnepelné születésnapját egy igazi hollywoodi legenda, 83 éve született a kétszeres Oscar-díjas amerikai színész Robert De Niro, akit olyan filmekben láthatunk, mint a Keresztapa második része, a Taxisofőr, vagy éppen a Csak egy kis pánik. 91 éve született Szőke Kató kétszeres olimpiai bajnok úszónk, de ezen a napon látta meg a napvilágot Sas Tamás filmrendező is, ő ma 69 éves. És persze a Forma 1 szerelmesei számára sem telt eseménytelenül ez a dátum, hiszen 74 éve született a háromszoros világbajnok brazil pilóta Nelson Piquet. 94 éve adták át ezen a napon az első magyarországi villamosított vasútvonalat, ahol a Kandóféle villanymozdony közlekedett Budapest és Hegyeshalom között. Még egy érdekesség, 167 éve használták először a légipostát, amikor egy hőlégballon szállított leveleket Amerikában. Ezek voltak a mai nap legfontosabb évforduló érdekességei. Folytatjuk zenével.

0: Ez a Trio FM Jászberényből sporttal folytatjuk. Kezdődik a munka a JKS felnőtt kosárlabda csapatánál. A játékosok már egy hete elkezdték a felkészülést a 2026-27-es szezonra. Örömteli hír, hogy a visszatérő kerettagok kiváló formában érkeztek, és többen is büszkélkedhetnek azzal, hogy a nyáron a 3x3-as magyar válogatott különböző korosztályaiban képviselték hazánkat. A csapat óriási motivációval várja az idényt, a munka azonban most fordul igazán élesbe. Szarvas Gábor vezetőedző irányításával a következő hetekben a fizikai és taktikai tréningek mellett a csapategység erősítése lesz a fő cél. A felkészülés részeként szombaton, augusztus 22-én délután 5 órakor Sopronba utazik majd a csapat, ahol az NBA 1/1 Sopron KC ellen vívja első felkészülési mérkőzését. Pontos tudnivaló a szurkolók számára, hogy a találkozót zárt kapuk mögött rendezik, így a helyszínről ezúttal nem lehet szurkolni, de a csapat a mérkőzés után rögtön egy 5 napos intenzív edzőtáborba vonul, hogy tovább építse majd a játékát. Hajrá Jászberény, hajrá JKS-e!
1: A reggel is mellette szól. Trio FM, reggeli starter.

0: Ugye, nem bántad meg, Zambó Jimmy-t alá dolgozta fel Dr. Béres és Verév Tomi. A folytatásban pedig a legfrissebb információk érkeznek, a híreket követően pedig Jonas Beres indítja majd a reggeli starter újabb óráját itt a Trión.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj. Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Napközben hőség, estétől enyhülés várható, záporokkal, zivatarokkal. Folyamatosan dolgoznak a vízszintemelésen Paksnál. Őrizetbe vették a Lehel téri bántalmazót. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma megnyitják a ráckövei soroksári Duna ágzsilépjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenék küszöböt is. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. A tárca vezető hozzátette, az üzemeltetési szerződés októberben jár le, új versenyeztetés kezdődött, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. Két ember állapota továbbra is válságos a tegnapi lengyel buszbaleset súlyos sérültjei közül, életükért a nyíregyházi kórházban küzdenek, közölte az RTL híradója. A Bosznia-Hercegovinából hazafelé tartó zarándokokat szállító busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Őket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházba vitték. Az eddigi rendőrségi adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt vezetés közben. A férfit őrizetbe vették. Őrizetbe vették azt a férfit, aki pénteken a Lehel téri aluljáróban folytogatta volt párját. Az áldozatnak két járókelő szintén nő segített. Oda mentek, rendőrt hívtak, segítségért kiáltottak. Később a férfit a kihallgatása után kiengedték. Az esetet sokan megosztották az interneten. A 444.hu kérdésére tegnap a BRFK közölte, hogy mivel a férfi megelőző távoltartási végzést szegett meg a bántalmazott nővel szemben, eljárást indítottak ellene. A további zaklatás gyanúja miatt pedig elfogató parancs alapján ismét kihallgatták és őrizetbe vették. Vízbe fulladt egy nő a debreceni Vezér utcai víztározó tóban. A katasztrófa védelmet és a mentőket késő délután riasztották a helyszínre. Egy tűzoltó úszott be a tóba, a holttestet vízi hordányon vitte ki a partra. A rendőrségi vizsgálat idegenkezőségre utaló nyomot nem talált.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Henny Autókozmetika Jászboldogháza. Tisztaság, ragyogás, minőség. Mert minden autó megérdemli.
6: Napközben több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen felhős idő várható, torványosan eső, záporzivatar kialakulhat. A Tiszántúlon csak estére érkezik meg az eső. A szél többfelé megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. A legmelegebb órákban általában 32-37, északon 29-31 fok körül alakul a hőmérséklet. Késő este 18-27 fok lesz.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Henny Autókozmetika Jászboldogháza. Tisztaság, ragyogás, minőség. Mert minden autó megérdemli.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Ez a Trio FM Jászberényből 9 óra múlt pár perccel folytatjuk a reggeli startet. Fontos információ, hogy a mai napon, azaz augusztus 17-én a napnyugta utáni órákban kémiai szúnyoggyérítést végeznek itt Jászberényben egy 250-300 hektáros területen. A munkálatokat a Sportpály utca, Vécsei Ernő utca, Kossuth Lajos utca, Dózsa György út, Sándor utca, Csősz utca, Térítő utca és Herkules utca által határolt zónában hajtják végre. A munkálatokat úgy ütemezték, hogy a lehető legkevésbé zavarja a lakosságot. Fontos azonban tudni, hogy a kiuttatott készítmény a méhekre veszélyes, ezért kérik a méhészektől a méhcsaládok biztonságos bezárását vagy elköltöztetését erre az időszakra.
2: Trio FM, reggeli starter,
3: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Néhány közlekedés információ a térség útjairól. Jászapátinál a 32-28-as úton építésünkek zajlanak a 0-as kilométer szelvény környékén. Lassabb haladásra számíthatnak az erre közlekedők. Jászalsó-Szentgyörgy és Tisztasúly között a 32-26-as úton félpályás lezárás van érvényben a 0-as és a 2-es kilométer szelvény között Jászalsó-Szentgyörgy belterületén. Tápiószelén a 31-319-es úton gázközmű építésmunkát végeznek, itt is útszűkület nehezíti a haladást a 2-es kilométernél. A Monor-Tápiószele összekötő úton a 31-12-esen szintén útszűkülete kell készülni a 30-as kilométer szelvénynél.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

Kellemes délőtt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, 9:30, hamarosan folytatjuk a legfrissebb helyi információkkal, adom a stúdiót Kisnémetné Király Évának, ami pedig a zenei listánk további részét illeti, egy Shakira dallamot hozok majd 2005-ből, ez lesz a La Tortura.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megéheztetek és valami igazán finomra vágytok? Bízzátok ránk az ebédet vagy a vacsorát, és élvezzétek a tökéletes ízeket a Firpo pizzériában. Nálunk ropogós pizzák, szaftos giroszok, friss kurítók és mennyei tészták várnak rátok. Ugorjatok be hozzánk Jászberénybe, a Dózsa György út 4 alá, vagy rendeljetek kényelmesen a firpo.hu weboldalon, illetve a 0670 223 91 91-es számon. Hétköznap este 9-ig, pénteken és szombaton 3-4-10-ig, vasárnap pedig este 8-ig nyitva vagyunk, és az ételeket frissen elkészítve házhoz is visszük. Firpo Pizzéria. Mindig friss, mindig forró, mindig Firpo.
3: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra. A te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Horizont Festékházban Jászberényben, a Kossuth út 47 alatt.
4: Szeretnék egy városi autót.
5: Igen?
4: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
5: Igen, igen.
4: Elektromos, belefér?
5: Igen.
4: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
5: Igen.
4: Tudsz valami jót?
5: Igen.
6: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7 millió 490 ezer forintért. Na, Leapmotor?
4: Igen.
6: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
7: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
8: Ez volt a reklám.
9: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
10: Jessági száll a békési drogügyben. Összefogás az agyván, civilek és vízügyesek együtt küzdenek a folyó élővilágáért. Nagyszabású fejlesztés Jászberényben, ivóvízhálózat és csapadékvíz elvezetés is megújul egy területen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. A hétvége sem telt el tragikus esemény nélkül a Jászkunságban. A Tisza Püspöki Községi Polgárőr Egyesület tájékoztatása szerint a Tisza Püspöki Szabas strandon egy szerencsétlenül járt férfi a vízbe fulladt. A mentésben és a helyszíni munkálatokban a tűzoltók, a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság, valamint a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai is részt vettek. A helyi polgárőrök ismét nyomatékosan figyelmeztetnek. A Tisza még a rendkívül alacsony vízállás ellenére is szeszély, ezért mindenkitől fokozott óvatosságot kérnek. A hónap végén nagyszabású infrastruktúrális fejlesztés veszi kezdetét Jászberényben, amelynek köszönhetően teljesen megújul a Forgás utca ivóvízhálózata, csapadékvíz elvezetése és útburkolata. Budai Lóránt polgármester közösségi oldalán azt írta, hogy a komplex korszerűsítés jelentősen növeli majd a környéken élők komfortérzetét és biztonságát. A beruházás jelenleg az előkészítő fázisban van, a kivitelezési munkák várhatóan augusztus 24-én kezdődnek meg. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság munkatársai már több mint egy hete megfeszített erővel dolgoznak a Zagyva víz minőségének és ökológiai állapotának javításán. A munkába a Zagyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntese is bekapcsolódtak. A Jászberényi duzzasztónál közösen vesznek részt a vízminőség kárelhárításban. A túlburjánzott békalencse visszaszorítását a civilek a köti vízig által biztosított eszközökkel segítik. Vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást a Békés megyei rendőrfőkapitányság egy kábítószer terjesztő hálózat ügyében, ami Jász-Nagykun-Szolnok megyét is érintette. A kiterjedt akció sorozat eredményeként 10 kereskedőt és 9 fogyasztót azonosítottak, emellett jelentős mennyiségű tiltott szert és 2 gépjárművet is lefoglaltak a hatóságok. A rendőrség információi szerint a hálózatban résztvevők dílerek szorosan együttműködtek, a vásárlói igényeknek megfelelően egymás között is adták-vették a különféle illegális anyagokat, köztük kokaint, kristályt és különféle tablettákat. Mári Ilona, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
11: 10 terjesztő, 9 fogyasztó, 2 lefoglalt autó, kokain, kristály és tabletták. Ez a mérlege annak a nyomozásnak, amelynek során a kollégáink egy Békéstől Jász-Nagykun-Szolnokig érő drogterjesztő hálózatot lepleztek le. A dílerek egymást segítették, többféle tiltott bódító hatású szert terjesztettek, és a vásárlóik igényei alapján egymás között is adták-vették a készletüket. Az egyik férfinél az elfogásakor 90 g kokain volt, amelynek az értéke az alapján, amennyiért ő kínálta, több mint 3 millió forint. A dílerek és a tőlük vásárlók 9 drogfogyasztó ügyének iratait vádemelési javaslattal továbbítottuk az ügyészségre.
10: Mint Mári Ilona hangsúlyozta, a felderítés egy Békés Csabai vállalkozóval indult, aki legális tevékenysége mellett két alkalmazottját is bevonta a drog értékesítésébe. A csoport főként egy mezőberényi apa-fia párostól szerezte be a kristályt, majd a terjesztői kör akkor bővült, amikor az egyik alkalmazott testvére kapcsolatba került egy jászberényi férfival. A nő és élettársa útján a Békés Csabai és a jászberényi ág összekapcsolódott. A jászságban működő csoport egy jászberényi férfi, annak fia és egy jászteleki társuk elsősorban kokainnal és tablettákkal szolgálta ki a vevőkört. Jászboldogházán tartottak előadást a Jászság egészségi állapota címmel a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház egészségfejlesztési irodájának szervezésében szakemberek. Mint Kocsányi dr. Fehérvári Mária polgármester beszámolt róla, a sok hasznos információ mellett megismerhették az iroda működését, elérhetőségét és a lakosság számára nyújtott térítésmentes szolgáltatásait, úgy mint például a dietetikai, mentálhigiénés és életmódváltó konzultációk lehetőségét. Erőteljes, gomoly felhőképződésre van kilátás, amelyből csak helyenként alakulhat ki záporzivatar. Az északnyugati szél egyre nagyobb területen megélénkül, többfele meg is erősödik, de zivatarok környezetében átmenetileg viharos lökéseket is mérhetünk. Késő estére 18 és 27 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Trio FM reggeli starter,
3: ahol a zene és a helyi információk

Ez a Trio FM jazzbeneimből történelmi mélypontra süllyedt a Tisza-Szolnoknál, a folyó vízszintje mínusz 305 cm-re esett vissza, ami az eddig miatt legalacsonyabb érték a szolnoki szakaszon. A folyamatos apadás miatt beavatkozásra volt szükség a június elejé telepített ideiglenes vízkivételi úszóműnél. A Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT darujával, illetve a Búvár Kft. És a vízügyi igazgatóság szakembereinek közreműködésével újra pozícionálták a berendezés nyomócsöveit, a sikeres próbaüzemet követően pedig a rendszer készen áll a működésre. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a beavatkozásnak köszönhetően továbbra is biztosított a térség zavartalan ivóvízellátása, a vízszint stabilizálásán pedig a Tiszatóból történő vízkormányzásra is dolgoznak.

0: Ez a Trio FM jazzmerényből változik az időjárás térségünkben, bár a mai nap első felében még napsütéses meleg időre számíthatunk, a délutáni órától kezdve jelentősen alakul majd a helyzet. A jelenség fölé északnyugat felül egy markáns hidegfront érkezik, amely miatt a délutáni óráktól gyorsan megnövekszik majd a felhőzet, este felé már számítani lehet intenzív záporokra, zivatarokra, miközben az északnyugati szél is hirtelen megerősödhet. A változás tartósnak ígérkezik, holnapra jelentős, akár 10 fokos lehűlés érkezik térségünkbe. Kedden már lényegesebben hűvösebb, 24-26 fok körül csúcsértékre számíthatunk itt a jásságban.
1: Reggeli start!

0: Kellemes délőtöt, jó rádiódást kívánok mindenkinek, 10 óra hamarosan friss információkkal megyünk tovább, a napindítón következő 60 percében pedig itt lesznek majd a programajánlatok, megnézzük nemzeti ünnepünkön milyen kikapcsolódási lehetőségek várnak ránk, itt Jászberényben és a többi településen is. Lady Gaga slágerét pedig teljes egészében hallgatjuk, a hírek után itt lesz a Stupid Love.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Jászberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Jászberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
5: frissautó.hu
6: Minden, ami az autódhoz kell.
5: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és
6: csajos cuccok.
5: Mindened az autód.
6: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
5: frissautó.hu Itt vagy már.
6: Motorosoknak is.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Változékonyabbra fordul az idő. Több módszerrel is dolgoznak a Duna vízszint emelésén. Emlékpadot kapott Fenyő Miklós az Amárdi Balatonparton. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A holnap és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét is. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosításnak azokat a részeit, amelyek Sulyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszűnéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az Alkotmánybíró korhatáráról szólnak, írja a 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosítások miatt. Ukrán rakéta támadásban 6 civil meghalt, 4-en pedig megsebesültek egy nyugat-oroszországi településen. A lövedékek a belgorodi területen lévő Koloszkovo településen csapódtak be, egy épület kiégett. A sérültek között egy 14 éves gyerek is van. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjjel mintegy 200 ukrán drónt semmisítettek meg több régióban, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Erdőtűzoltása során életét vesztette egy katona a spanyolországi Aragóniában, miután szakadékba zuhant a tűzoltó autója. A jármű másik három utasa megsérült, kórházba vitték őket. A régió központjától, Zaragozától mintegy 100 kilométerre pusztító tűz már több mint 17 ezer hektárt emésztett fel. A környező településekről mintegy 1000 embert telepítettek ki. A felsőoktatás megújításáról tartottak műhelybeszélgetéseket a héten az érintettek bevonásával. Az Oktatásért Gyermekügyi Minisztérium vezetői egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal egyeztettek, például az intézményi autonómiáról, a finanszírozási modellekről és a képzésekről. Állandó emlékhellyel tisztelek Fenyő Miklós előtt Zamárdi Városa és a Strandfesztivál, írja a HVG a rendezvény szervezőire hivatkozva. A legendás zenésznek nyaralója is volt a déli parti városban, ahol mostantól egy kockás napszemüveget formázó pad idézi meg az általa alapított Hungária együttest. A szerdán kezdődő 4 napos fesztivál idejére utcát neveznek el Szolnoki Péterről, Fábián Juliról, Máté Péterről, Siklósi Ősről és DJ Palotairól is.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
9: Változékonyra fordul az idő. Napközben a felhőség mellett több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet és eső záporzivatar kialakulhat. A megerősödő szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Általában 32-37 fok várható, de északon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

10 óra múlt köszöntöm Önöket, folytatjuk tovább egy közlekedési hírrel a hétfő délőtünket, Jászárok szállásra fókuszálva. A Kossuth-Lajos úti vasúti átjáró építése miatt teljes útzárban érvényben augusztus 14-e és 18-a között a városközpont felül a Kossuth-Lajos utca, Ágói út, Jászági út, Torbadűlő, Jászberény út útvonalakon lehet kerülni, míg Jászberény irányából ugyanezen az útvonalon haladhat a forgalom. Kérik a közlekedőket, hogy a munkátok idején fokozott figyelemmel vezessenek és számoljanak hosszabb menetidővel Jászárok szálláson.

Ez a Trio FM Jászberényből sporttal folytatjuk. Kezdődik a munka a JKS felnőtt kosárlabda csapatánál. A játékosok már egy hete elkezdték a felkészülést a 2026-27-es szezonra. Örömteli hír, hogy a visszatérő kerettagok kiváló formában érkeztek, és többen is büszkélkedhetnek azzal, hogy a nyáron a 3x3-as magyar válogatott különböző korosztályaiban képviselték hazánkat. A csapat óriási motivációval várja az idényt, a munka azonban most fordul igazán élesbe. Szardas Gábor vezetőedző irányításával a következő hetekben a fizikai és taktikai tréningek mellett a csapategység erősítése lesz a fő cél. A felkészülés részeként szombaton, augusztus 22-én délután 5 órakor Sopronba utazik majd a csapat, ahol az NBA 1/A Sopron KC ellen vívja első felkészülési mérkőzését. Pontos tudnivaló a szurkolók számára, hogy a találkozót zárt kapuk mögött rendezik, így a helyszínről ezúttal nem lehet szurkolni, de a csapat a mérkőzés után rögtön egy 5 napos intenzív edzőtáborba vonul, hogy tovább építse majd a játékát. Hajrá Jászberény, hajrá JKS! 97.7 Trio FM mellette szól.

0: Ez a Trio FM Jászberényből. Augusztus 20-ai programokkal jelentkezem. Itt Jászberényben a Margit szigeten várják majd az érdeklődőket. Délután egészen késő estéig a zene és a kikapcsolódás lesz a főszerepben. A legkisebbeknek délután 3 órától este 7 óráig a Kenderkósz népi játszóház készül ügyességi játékokkal, népi babakonyhával és lisztes játszóval. Ugyanebben az idősávban a Bubi Kánán elnevezésű interaktív buborékshow várja a gyerekeket animátorral. Napközben kézművesek és vendéglátók lesznek majd a szigeten. A nagy színpadi koncertsorozat pedig délután 5-kor kezdődik az Erős Pista Red Hot Chili Peppers Tribute zenekar fellépésével. Este 7 órától a Hűvös zenekar lép színpadra, 9 órától pedig az Ivan and the Parazol ad majd nagy koncertet. Az esti hangulatot vizuális látványelemek is emelik. 20 óra 15 perctől vizuál LED show-t láthatnak, 20 óra 45 perctől pedig fényfestéssel világítják meg a sziget lombkoronáit. A programsorozatot 22 óra 30-tól Fedding Disco fellépése zárja. Az augusztus 20-ai események részleteit megtalálják a Jászberényi Kulturális Programok Facebook oldalán. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek nemzeti ünnepünkre is.
1: Trio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30... 399 6000 MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
3: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menüajánló.
5: Háromfogásos ebédmenüt kérhetünk a Hello Berény parkolóban. Ma burrata saláta balzsamecettel, tészta bolognai ragúval, desszert vagy kávé a napi kínálatukban. Az ételek gluténmentes alapanyagokból készülnek, hozzáadott cukrot nem tartalmaznak, fogyasztatunk helyben vagy kérhetjük elvitelre is. A Karaván önkiszolgáló étterem várja vendégeit hétfőn tárkonyos sertés ragúlevessel, hideg almalevessel. A mai finomságok között szerepel hortobágyi rakott tarhonya, bakonyi csirkeragú szarvacska tésztával, sonkával, mackó sajttal töltött karaj, pankó mozsdás csirkemell rántott sajt és grízes tészta barackézzel. A Karaván önkiszolgáló étterem telefonszáma 57 406 710. Az Aranykanál étterem is várja önöket, hétfőn húsleves és mediterrán gyümölcsleves készül, választható konfliktszek filé rizssel, kukoricasalátával, rakott brassói, rántott sajt, rántott karfiol rizssel, sonkás tejfölös fodros kocka és mozzarella saláta a zöld fűszeres dresszinggel a Vega kínálatból. 57 403 290 és 0620 470 37 33, ezek az Aranykanál étterem elérhetőségei. A Sólyomot el új napi menüjében hétfőn daragaluska leves, falujavasertés sült petrezselymes burgonyával. Kérhető még citrusos almaleves vagy burgonyaleves, a főételek közül pedig választható még krémes csedáros csirkemellszelet, fejtett babfőzelék sertés vagdaltal, bakonyi sertés ragú, brassói apró pecsenye hentes módra burgonyával, valamint rántott borda. Elérjük a Sólyomotelt az 57 401 267-es telefonszámon. Ízletes ebéd a Pipacs étteremben is, fehér bableves, tavaszi leves, stroganoff sertéstokány párolt rizssel, tarhonyás hús, csengó pecsenye és cukkini bundás csirkemell krokettel a mai kínálatban. Az 57 405 510-es telefonszámon érjük el a Pipacs éttermet. A Vigyes Kávézó és Bisztró ajánlata már a csontleves, májgombócleves, hideg gyümölcsleves, túrórúdi leves, a főételek közül pedig krumplis tészta kérhető csemeguborkával, vagy grillezett töltött csirkecom burgonya salátával. A Bírs Kávézó és Bisztró telefonszáma 0620 240 40 44.
4: Ez volt a menüajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
6: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Trio FM reggeli starter.
1: Ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Ez a Tribu FM jelzveneiből. Most pedig egy hasznos otthoni tanáccsal érkezem. A nyári kánikulában érdemes átnézzünk, hogy hol tároljuk a háztartásban lévő hordozható akkumulátorokat és elektronikai eszközöket. A szakértők figyelmeztetnek, hogy a hordozható töltőket, laptopokat és szerszám akkumulátorokat nem szabad a felforrósodott autóban, tűzőnapon lévő ablakpárkányon, vagy éppen a melegpadláson és garázsban hagyni. A szélsőséges hőség ugyanis károsíthatja a lítium-ion akkumulátorokat, ami túlmelegedéshez vagy az eszközök tönkremeneteléhez vezethet. A legbiztonságosabb, ha nem használt berendezéseket száraz, árnyékos és szobahőmérsékletű helyen tároljuk. Amennyiben pedig azt veszük észre, hogy egy régi telefon vagy powerbank akkumulátora felpúposodott, azt semmiképpen ne töltsük tovább, és ne dobjuk a háztartási hulladékgyűjtőbe, hanem vigyük el a kijelölt elektronikai hulladékátvevő pontokra.

0: Ez a Trio FM, a Jelság rádiója, egy programajánlattal jelentkezem. Készüljenek fel egy különleges konferenciára, hiszen indul a kék zóna fejlesztés a Jelságban. Az eseményt 2026. szeptember 21-én hétfőn rendezik meg itt Berényben, a Dérini rendezvényházban. A találkozó fő célja, hogy az önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek és a helyi közösségek együtt gondolkodjanak arról, hogyan válhat a Jelság még élhetőbbé, gondoskodóbbá és egészségesebbé minden generáció számára. A program során inspiráló előadásokkal, kerekasztal beszélgetésekkel, új együttműködésekkel és friss ötletekkel várják az érdeklődőket, az aktív és tudatos öregedés, valamint a fenntartató térségfejlesztés egyében. Sok szeretettel várják a Jelság lakóit, a helyi vállalkozásokat és civil szervezeteket, valamint mindazokat, akik érdeklődnek a közösségi kezdeményezések iránt. A naptárban már most érdemes bejegyezni az időpontot, szeptember 21-e Jászberény, Dérini rendezvényház. A részletes programról és a regisztrációról hamarosan hozzuk a további részleteket.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Átadták a vármegyei kitüntetéseket, számos jászsági kiválóság is elismerésben részesült. Ifjúságbarát önkormányzati díjat kapott Jászberény. Újabb nagyértékű csalás áldozata lett egy jászkunsági szépkorú. Szúnyoggyérítés lesz az esti órákban Jászberényben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Augusztus 20-a államalapító Szent István királyunk ünnepe alkalmából a Vármegyeháza dísztermében tartotta díjátadóval egybekötött ünnepi megemlékezését a Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Önkormányzat. A jászkunság nem pusztán földrajzi tér, közösségi identitás, olyan örökség, amelyhez tartozni lehet, és amelyért tenni is érdemes, mondta a Vármegyei Közgyűlés elnöke ünnepi beszédében. Dr. Fazekas Gábor Gyula kiemelte a Vármegyei Önkormányzatok jövőbeni térségszervező szerepét is. Nem újabb bürokráciára, hanem olyan erős koordinációra van szükség, amely képes összekötni a településeket, intézményeket, gazdasági és civil szereplőket, és közös cselekvés szervezni a térség jövőjét.
3: Jász-Nagykunszolnok Vármegye idén 150 éves. Másfél évszázad egy ember életében felfoghatatlanul hosszú idő. Egy közösség történetében azonban inkább örökség, egymás követő nemzedékek munkája, döntései, sikerei és kudarcai, veszteségei és újrakezdései. Ez a 150 év nem csupán évszámokból áll. Ott van benne a jászok és kunok büszke hagyománya. A Tisza és az Agyva, a Nagykunság és az Alföld horizontja, a Jászság ereje, Szolnok és a Tiszamenti települések története.
2: A Vármegyei Közgyűlés ünnepségén átadták a vármegyei kitüntetéseket is. Jász-Nagykunszolnok Vármegye díszpolgári díjat dr. Tóth Tibor, szociálpolitikai szakember, egyetemi magántanár, a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet egykori főigazgatója kapta. Vármegyei önkormányzati és közigazgatási díjat kapott bíróné dr. Boros Anikó, a Jászapáti Városi Önkormányzati Hivatal egykori jegyzője, Tóth Ildikó, a Jászdózsai Községi Önkormányzat hivatal jegyzője, Jásztelek és Jászboldogháza helyettesítő jegyzője. Jász-Nagykunszolnok Vármegyei egészségügyi díjban részesült dr. Rápolti Nagy Katalin, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház bőrgyógyász főorvosa. Jász-Nagykunszolnok Vármegyei tudományos díjat kapott dr. Suba Györgyné, jászapáti helytörténeti kutató. Jász-Nagykunszolnok Vármegyei pedagógiai díjban részesült Kovácsné Szabó Veronika, a jászladányi Móra Ferenc általános iskola pedagógusa. Vármegyei szociális díjat vehetett át Szabóné Kun Éva, a jászladányi szociális központ vezetője. Jász-Nagykunszolnok Vármegyei rendészeti és közigazgatási díjat kapott Gyárfás Lajos polgárőr, a Jászladányi Polgárőr Egyesület tagja. Ifjúságbarát önkormányzati címben részesült a Jászberényi Önkormányzat, és idősbarát önkormányzati címet kapott Jászladány Nagyközség Önkormányzata. Egy 61 éves karcagi asszonytól összesen 345 ezer forintot vett át egy nő arra hivatkozva, hogy segít elhelyezni egyik ismerősét egy idős otthonban. A pénzt több részletben adta át, azonban a segítségből semmi nem lett. Csalás miatt indult eljárás. A Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet, hogy a csalók gyakran éppen jóhiszeműségünkre és bizalmunkra építenek. Egy idős otthoni elhelyezés, hivatalos ügyintézés, támogatás vagy más elintézendő ügy kiváló ürügy lehet arra, hogy pénzt kérjenek. Fontos, ne adjunk át pénzt előre, és főleg ne egy ismeretlennek. kémiai szúnyoggyérítés lesz Jászberényben a mai napon. Kedvező időjárási viszonyok mellett a napnyugta utáni órákban kezdődik a gyérítés, ami 250-300 hektáros területet fed le, több utcát érintve. Így a Sportpálya, Bécsei Ernő, Kossuth Lajos utca, Dózsa-György út, Sándor utca, Csörsz, Térítő, Herkules utca határvonalon. A kiuttatott készítmény a méhekre veszélyes, ezért azok elzárásáról gondoskodni kell. A szolnoki rendőrkapitánysága a készszeléti rendőrség egysége és a polgárőrök bevonásával nagyszabású körözési akciót végzett Szolnokon és Újszászon. Összesen 72 körözési akciót tartottak, és 36 keresett személyt fogtak el, egyiküket őrizetbe is vették. Szolnokon a finn módszert is alkalmazták, hogy kiszűrjék a forgalomból az ittas vezetőket. 570 sofőrt ellenőriztek, egyiküknél pozitív lett a szonda. Erőteljes gomoly felhőképződésre van kilátás, amelyből csak helyenként alakulhat ki záporzivatar. Az északnyugati szél egyre nagyobb területen megélénkül, többfele meg is erősödik, de zivatarok környezetében átmenetileg viharos lökéseket is mérhetünk. Késő estére 18 és 27 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: Trió FM. A Jászság ritmusa.
4: A Jászság ritmusa.

Hamarosan 11 órán folytatjuk tovább a friss hírekkel, majd itt lesz a Napközben magazinunk, tartogatok még néhány programkínálatot is a következő órára, illetve egyéb hasznos tartalmakkal is készültünk. Rádiózunk együtt továbbra is, Hozias slágerét hozom a hírek előtt itt a Too Sweet.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
0: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menüajánló.
4: Háromfogásos ebédmenüt kérhetünk a Hello Berény parkolóban. Ma burrata saláta balzsamecettel, tészta bolognai ragúval, desszert vagy kávé a napi kínálatukban. Az ételek gluténmentes alapanyagokból készülnek, hozzáadott cukrot nem tartalmaznak, fogyasztatunk helyben, vagy kérhetjük elvitelre is. A Karaván önkiszolgáló étterem várja vendégeit hétfőn tárkonyos sertés ragúlevessel, hideg almalevessel. A mai finomságok között szerepel hortobágyi rakott tarhonya, bakonyi csirkeragú szarvacska tésztával, sonkával, mackó sajttal töltött karaj, pankó mozsdás csirkemell rántott sajt és grízes tészta barackézzel. A Karaván önkiszolgáló étterem telefonszáma 57 406 710. Az Aranykanál étterem is várja önöket, hétfőn húsleves és mediterrán gyümölcsleves készül, választható konfliktszek filé rizssel, kukoricasalátával, rakott brassói, rántott sajt, rántott karfiol rizssel, sonkás tejfölös fodros kocka és mozzarella saláta a zöld fűszeres dresszinggel a Vega kínálatból. 57 403 290 és 0620 470 3733, ezek az Aranykanál étterem elérhetőségei. A Sólyomot el új napi menüjében hétfőn daragaluska leves, falujavasertés sült petrezselymes burgonyával. Kérhető még citrusos almaleves vagy burgonyaleves, a főételek közül pedig választható még krémes csedáros csirkemellszelet, fejtett babfőzelék sertés vagdaltal, bakonyi sertés ragú, brassói apró pecsenye hentes módra burgonyával, valamint rántott borda. Elérjük a Sólyomotelt az 57 401 267-es telefonszámon. Ízletes ebéd a Pipacs étteremben is, fehér bableves, tavaszi leves, stroganoff sertéstokány párolt rizssel, tarhonyás hús, csengó pecsenye és cukkini bundás csirkemell krokettel a mai kínálatban. Az 57 405 510-es telefonszámon érjük el a Pipacs éttermet. A Vigyes kávézó és bisztró ajánlata már a csontleves, májgombócleves, hideg gyümölcsleves, túrórúdi leves, a főételek közül pedig krumplis tészta kérhető csemeguborkával, vagy grillezett töltött csirkecom burgonya salátával. A Bírs kávézó és bisztró telefonszáma 0620 240 40 44.
3: Ez volt a menüajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
5: Ez volt a reklám.
0: A Trio FM hírei.
6: Változékonyabbra fordult az idő. Kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Őrizetbe vették a Lehel téren erőszakoskodó férfit. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A Paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Két varsói és több dél-lengyelországi kórház is felkészült az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására. A lengyel légimentőszolgálat pedig készenlétben áll, hogyha lehetőség nyílik rá, hazaszállítsa őket. Ezt a Kárpátaljai Vajdaság vezetője közölte, ahová a lengyel utasok hazafelé tartottak bosznia-hercegovinai zarándoklatukról. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az RTL híradója úgy tudja, hogy két ember állapota továbbra is válságos. Tegnap Magyarországra érkezett a lengyel egészségügyminiszter helyettes, a külügyminiszter helyettes, valamint több varsói diplomata és orvos, hogy segítsék a betegek ellátását és a hivatalos ügyek intézését. Őrizetbe vették azt a férfit, aki pénteken a Lehel téri aluljáróban folytogatta volt párját. Az áldozatnak két járókelő nő segített, próbáltak beavatkozni, majd rendőrt hívtak. Később a férfit a kihallgatása után elengedték. Az esetről beszámoló posztot sokan megosztották az interneten. A 444.hu kérdésére a BRFK közölte, mivel a férfi megelőző távoltartási végzést szegett meg a bántalmazott nővel szemben, eljárást indítottak ellene, a további zaklatás gyanúja miatt pedig ismét kihallgatták és őrizetbe vették. Csak nem 120

0: Járás jelentés támogatója a Vet Emedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
1: Változékonyra fordul az idő. Napközben a felhőség mellett több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és eső zápor zivatar kialakulhat. A megerősödő szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Általában 32-37 fok várható, de északon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Vet Emedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
5: I don't wanna like him, we be honest.

0: 11 óra múlt, köszöntöm Önöket, ez már a Napközben magazinunk, én Pálinkás Zsolt vagyok. Ezen a héten sem maradunk élőzene nélkül Berényben. Augusztus 19-én szerdán a Jászberényi Lehel Filmszínházba várják a kultúra és a zene kedvelőit. A program este 19:30 a 32. Art Camp nemzetközi képzőművészeti alkotótábor kiállításának megnyitójával kezdődik, amelyre a belépés minden érdeklődő számára díjtalan. Ezt követően 20:30 a The Pastor zenekar veszi majd birtokba a színpadot. Jó szórakozást, kellemes kikapcsolódást kívánok a programhoz. Itt a Trión pedig haladunk tovább zenével. Ez a Napközben magazinunk.
1: Trió FM. Mellette szól.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő és mellékút újul meg közel 149 milliárd forintból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Mint Vitézy Dávid közölte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd forint értékben. Ez összesen az idén érintett úthálózat közel 57%-a. A legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Jász-Nagykun-Szolnokban 11, köztük a 32-es főút egyes részét, Pest megyében 21, Hevesben pedig 18 projekt szerepel az idei programban, tájékoztatott a tárcavezető. A legtöbb helyen teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, új kötő és kopóréteg épül, rendezik és megerősítik a patkákat, helyreállítják a vízelvezető rendszert, felújítják az átereszeket és más műtárgyakat. Térségünket érintő közlekedési infrastruktúra beruházásról Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt rádiónak. Mint mondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretein belül a Nagykáta új 100 vasútvonal fejlesztése is megvalósul, a beruházás várható költsége 65-85 milliárd forint.
2: Jelen pillanatban a Nagykáta új 100 vasútvonal az, ami felújításra szorul. Nyilván az Európai Uniós pénzekkel lehetséges ez a megoldás, ez úgy néz ki, hogy sikerült hazahozni, ennek egy része már meg is érkezett, és a természetesen a Vitézy miniszter úrék több mindenben gondolkodnak, nagyon sok mindenben, hiszen óriási a probléma az egész országban. Nyilván ez a pénz is véges, hiszen ha a vasútra vagy a közlekedésre kellene költeni, oda nagyon-nagyon sok pénz kellene, hiszen nagyon nagy a lemaradás, de én azt gondolom, hogy ez a járságot is fogja segíteni.
1: Halmai Ferenc arról is tájékoztatta rádiónkat, hogy megszülettek az első eredmények a Magyar Falu programban.
2: Már vannak elnyert pályázatok, Jász-Jákóhalma orvosi rendelő, fűtéskorszerűsítés, Jász-Alsó-Szentgyörgy járda felújítás, és természetesen Alattyány utca felújításra már megérkeztek a pénzek, de nagyon remélem, hogy nyilván a többi is nem sokára.
1: A Jászság országgyűlési képviselő, a BM parlamenti államtitkára arról is beszámolt a Trio FM-nek, hogy zajlik a Szent István vidékfejlesztési program kidolgozása, melynek keretében 10 településenként évi 1 milliárd forintnyi új fejlesztési forrás állhat rendelkezésre a Magyar Falu program és a versenyképes járások program támogatásain felül. A cél, hogy a vidéki települések fejlődéséről ne kizárólag központilag szülessenek döntések, hanem a helyi közösségek, a polgármesterek és a lakosok is beleszólhassanak abba, milyen beruházások valósuljanak meg. Halmai Ferenc közölte, kérésére a jászsági települések összeállítottak egy fejlesztési és beruházási terveiket tartalmazó jegyzéket.
2: Ez nem csak a mostani igényekről szól, hanem azokról, amik már be vannak adva pályázatok, illetve azok a fejlesztési igények, amik a településre nagyon kellenének. Nyilván azért a településeknek vastagon fogott a tolla, tehát vannak elképzelések, aztán majd meglátjuk, hogy anyagi forrásokat tudok-e, vagy tudunk-e mellé tenni. Egyben biztos vagyok, és ez nekünk a kormányunknak egyik célkitűzése, hogy mindent, ami szakmai kérdés, a szakmai szervezeteknek szakmai döntést kell, hogy hozzonak, amikből nem biztos, hogy a politikusoknak bele kell szólni, illetve legfőjebb tanáccsal szolgálhatnak. Tehát az a rendszer megszűnik, hogy a majd a politikus ossza szét a pénzt. Nincs ilyen, én nekem maximum lobby tevékenységem lesz ebben. A Szent István program is tulajdonképpen a legelmaradottabb, illetve legnagyobb szükségre váró településeknek lesz a pénze. Én a múltkorában felemlegettem, hiszen az államtitkári ülésen is, hogy az önkormányzatoknak a legnagyobb problémája a működési területen van, a működési pénzekkel, hiszen itt vannak óriási lemaradásban, de azt gondolom, hogy erre is később mindenképpen valamilyen megoldás fog születni.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: Néhány közlekedési információ a térség útjairól. Jászapátinál a 32-28-as úton építés munkák zajlanak a 0-as kilométer szelvény környékén. Lassabb haladásra számíthatnak az erre közlekedők. Jászalsó-Szentgyörgy és Tisztasúly között a 32-26-as úton félpályás lezárás van érvényben a 0-as és a 2-es kilométer szelvény között Jászalsó-Szentgyörgy belterületén. Tápiószelén a 31-319-es úton gázközmű építés munkát végeznek, itt is útszűkület nehezíti a haladást a 2-es kilométernél. A Monor-Tápiószele összekötő úton a 31-12-esen szintén útszűkületre kell készülni a 30-as kilométer szelvénynél.
1: Jó utat kíván a Trio FM! Trio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Szeretnék egy városi autót.
4: Igen?
3: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
4: Igen, igen.
3: Elektromos, belefér?
4: Igen.
3: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
4: Igen.
3: Tudsz valami jót?
4: Igen.
5: A Leap Motor T03-at. Kínai gyártmány, európai szervíz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7 millió 490 ezer forintért. Na, Leap Motor?
3: Igen.
5: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leap Motor. Lép szintet.
6: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
7: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
8: Ez a menüajánló.
9: Háromfogásos ebédmenüt kérhetünk a Hello Berény parkolóban. Ma burrata saláta balzsamecettel, tészta bolognai ragúval, desszert vagy kávé a napi kínálatukban. Az ételek gluténmentes alapanyagokból készülnek, hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. Fogyasztatunk helyben, vagy kérhetjük elvitelre is. A Karaván önkiszolgáló étterem várja vendégeit hétfőn tárkonyos sertés ragulevessel, hideg almalevessel. A mai finomságok között szerepel hortobágyi rakott tarhonya, bakonyi csirkeragú szarvacska tésztával, sonkával, mackó sajttal töltött karaj, pankó mozsdás csirkemell rántott sajt és grízes tészta barackézzel. A Karaván önkiszolgáló étterem telefonszáma 57 406 710. Az Aranykanál étterem is várja önöket, hétfőn húsleves és mediterrán gyümölcsleves készül, választható konfliktszek filé rizssel, kukoricás salátával, rakott brassói, rántott sajt, rántott karfiol rizssel, sonkás tejfölös fodros kocka és mozzarella saláta a zöld fűszeres dresszinggel a Vega kínálatból. 57 403 290 és 0620 470 37 33, ezek az Aranykanál étterem elérhetőségei. A Sólyomot el új napi menüjében hétfőn daragaluska leves, falujavas sertés sült petrezselymes burgonyával. Kérhető még citrusos almaleves vagy burgonyaleves, a főételek közül pedig választható még krémes csedáros csirkemellszelet, fejtett vaffőzelék sertés vagdaltal, bakonyi sertés ragú, brassói apró pecsenye hentes módra burgonyával, valamint rántott borda. Elérjük a Sólyomotelt az 57 401 267-es telefonszámon. Ízletes ebéd a Pipacs étteremben is, fehér bableves, tavaszi leves, stroganoff sertés tokány párolt rizssel, tarhonyás hús, csengó pecsenye és cukkini bundás csirkemell krokettel a mai kínálatban. Az 57 405 510-es telefonszámon érjük el a Pipacs éttermet. A Vigyes kávézó és bisztró ajánlata már a csontleves, májgombócleves, hideggyümölcsleves, túrórudi leves, a főételek közül pedig krumplis tészta kérhető csemeguborkával, vagy grillezett töltött csirkecom burgonya salátával. A Bírs kávézó és bisztró telefonszáma 0620 240 40 44.
8: Ez volt a menüajánló.
7: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk.
1: A Trio FM regionális hírei.
10: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást a Békés megyei rendőrfőkapitányság egy kábítószer terjesztő hálózat ügyében, ami Jász-Nagykun-Szolnok megyét is érintette. A kiterjedt akciósorozat eredményeként 10 kereskedőt és 9 fogyasztót azonosítottak, emellett jelentős mennyiségű tiltott szert és 2 gépjárművet is lefoglaltak a hatóságok. A rendőrség információi szerint a hálózatban résztvevők dílerek szorosan együttműködtek, a vásárlói igényeknek megfelelően egymás között is adták-vették a különféle illegális anyagokat, köztük kokaint, kristályt és különféle tablettákat. Mári Ilona, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
11: 10 terjesztő, 9 fogyasztó, 2 lefoglalt autó, kokain, kristály és tabletták. Ez a mérlege annak a nyomozásnak, amelynek során a kollégáink egy Békéstől Jász-Nagykun-Szolnokig érő drogterjesztő hálózatot lepleztek le. A dílerek egymást segítették, többféle tiltott bódító hatású szert terjesztettek, és a vásárlóik igényei alapján egymás között is adták-vették a készletüket. Az egyik férfinél az elfogásakor 90 g kokain volt, amelynek az értéke az alapján, amennyiért ő kínálta, több mint 3 millió forint. A dílerek és a tőlük vásárlók 9 drogfogyasztó ügyének iratait vádemelési javaslattal továbbítottuk az ügyészségre.
10: Mint Már Ilona hangsúlyozta, a felderítés egy Békés Csabai vállalkozóval indult, aki legális tevékenysége mellett két alkalmazottját is bevonta a drog értékesítésébe. A csoport főként egy mezőberényi apa-fia párostól szerezte be a kristályt, majd a terjesztői kör akkor bővült, amikor az egyik alkalmazott testvére kapcsolatba került egy jászberényi férfival. A nő és élettársa útján a Békés Csabai és a jászberényi ág összekapcsolódott. A jászságban működő csoport egy jászberényi férfi, annak fia és egy jászteleki társuk elsősorban kokainnal és tablettákkal szolgálta ki a vevőkört. A hétvége sem telt el tragikus esemény nélkül a jászkunságban. A Tiszapüspöki Községi Polgárőr Egyesület tájékoztatása szerint a Tiszapüspöki Szabas strandon egy szerencsétlenül járt férfi a vízbe fulladt. A mentésben és a helyszíni munkálatokban a tűzoltók, a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság, valamint a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai is részt vettek. A helyi polgárőrök ismét nyomatékosan figyelmeztetnek. A Tisza még a rendkívül alacsony vízállás ellenére is szeszélyes, ezért mindenkitől fokozott óvatosságot kérnek. A hónap végén nagyszabású infrastruktúrális fejlesztés veszi kezdetét Jászberényben, amelynek köszönhetően teljesen megújul a Forgás utca ivóvíz hálózata, csapadékvíz elvezetése és útburkolata. Budai Lóránt polgármester közösségi oldalán azt írta, hogy a komplex korszerűsítés jelentősen növeli majd a környéken élők komfortérzetét és biztonságát. A beruházás jelenleg az előkészítő fázisban van, a kivitelezési munkák várhatóan augusztus 24-én kezdődnek meg. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság munkatársai már több mint egy hete megfeszített erővel dolgoznak a Zagyva víz minőségének és ökológiai állapotának javításán. A munkába a Zagyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntese is bekapcsolódtak. A jászberényi duzzasztónál közösen vesznek részt a vízminőség kárelhárításban. A túlburjánzott békalencse visszaszorítását a civilek a köti vízig által biztosított eszközökkel segítik. Jászboldogházán tartottak előadást a Jászság egészségi állapota címmel a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház egészségfejlesztési irodájának szervezésében szakemberek. Mint Kocsányi dr. Fehérvári Mária polgármester beszámolt róla, a sok hasznos információ mellett megismerhették az iroda működését, elérhetőségét és a lakosság számára nyújtott térítésmentes szolgáltatásait, úgy mint például a dietetikai, mentálhigiénés és életmódváltó konzultációk lehetőségét. Erőteljes gomoly felhőképződésre van kilátás, amelyből csak helyenként alakulhat ki záporzivatar. Az északnyugati szél egyre nagyobb területen megélénkül, többfele meg is erősödik, de zivatarok környezetében átmenetileg viharos lökéseket is mérhetünk. Késő estére 18 és 27 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Trio FM jelzveneimből történelmi mélypontra süllyedt a Tisza-Szolnoknál, a folyó vízszintje mínusz 305 cm-re esett vissza, ami az eddig miatt legalacsonyabb érték a szolnoki szakaszon. A folyamatos apadás miatt beavatkozásra volt szükség a június elejé telepített ideiglenes vízkivételi úszóműnél. A Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT darujával, illetve a Búvár Kft. És a vízügyi igazgatóság szakembereinek közreműködésével újra pozícionálták a berendezés nyomócsöveit, a sikeres próbaüzemet követően pedig a rendszer készen áll a működésre. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a beavatkozásnak köszönhetően továbbra is biztosított a térség zavartalan ivóvízellátása, a vízszint stabilizálásán pedig a Tisza-tóból történő vízkormányzásra is dolgoznak.
1: Trio napközben. Minden, ami ásság.

0: Télesz hamarosan, Zsuposági már itt a stúdióban, 14 órától jelentkedik ma is a délutáni műszakunk, Ági pedig hozza a jól megszokott ízelítőt a műsor tartalmából. Szia Ági, szép napot neked, mi mindennel készültél?
1: Szia Zsolt, rengeteg dologról lesz szó, ami segít majd a hétköznapjainkat jobbá és hasznosabbá tenni itt a délutáni műszakban. Kettő után rögtön a hidegfronttal egybeeső fejfájásnál tartunk egy biztonságos képernyőmentes lazítást, aztán tisztázzuk, mire képes és mire nem a közösségi médiás kortizol koktél, ami most ott nagyon-nagyon menő és elég fura alapanyagokat használ. Aztán város és vízparti fényvédelemről is lesz szó, a leégéseket is egészségesen és ügyesen fogjuk kezelni, kempingezünk, de csak biztonságosan, hogy elkerüljük az allergiát, illetve a darás csípéseket, és később majd szó lesz arról is, hogy kinek nem ajánlott nagy mennyiségben a fincsi nyári görögdinnyét elfogyasztani. Borzasztóan sok mindenről lesz szó, érdemes lesz most is minket választani 2-től este 6-ig a délutáni műszakban.
0: Tartsanak tehát Ágival 14 órától itt a délutáni műszakban, velem pedig holnap reggel 7 órakor találkozhatnak legközelebb, indítsuk együtt a keddi napot és a 97 Trio FM-mel. Pálinkás Zsoltot hallották, jó volt együtt rádiózni, bízom benne, hogy szebbé tudtam tenni a napjukat. Hey!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Változékonyabbra fordul az idő. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőmű működésében. Rendőrségi eljárás indult a lengyel busz sofőrje ellen. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Duna ágzsilépjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Két varsói és több dél-lengyelországi kórház is felkészült az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására. A lengyel légimentő szolgálat pedig készenlétben áll, hogyha lehetőség nyílik rá, hazaszállítsa őket. Ezt a kárpátaljai vajdaság vezetője közölte, ahová a lengyel utasok hazafelé tartottak bosznia-hercegovinai zarándoklatukról. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az RTL híradója úgy tudja, hogy két ember állapota továbbra is válságos. Közben tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak a buszvezetője ellen, közölte a Borsodaba Üzemplén megyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt vezetés közben ez okozta a tragikus balesetet. Rászoruló gyermekek iskola kezdését támogatja az Ökumenikus Segélyszervezet Jótékonysági Piknik Mozi elnevezésű ingyenes rendezvénye. A szervezet augusztus 27-én délután a budapesti Millenárisra várja látogatókat, akik a Futni mentem című filmet nézhetik meg. A helyszínen váltott úgynevezett jó jegyekkel nehéz sorsú gyermekek fejlesztését lehet segíteni. Ingyenesen lehet megtekinteni augusztus 20-án a budavári Palota negyedben a Szent István termet és a hozzátartozó kiállítást, valamint a Citadellán a Szabadság bástyája című tárlatot, közölte a várkapitányság. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. A Citadella belső parkjában emellett délután ingyenes családi és zenei programokat is rendeznek. Felhívták a figyelmet arra is, hogy az esti tűzijáték a Budai Vár és a Citadella több pontjáról is látható lesz, ugyanakkor a várható nagy érdeklődés miatt létszámkorlátozás is előfordulhat.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
6: Változékonyra fordul az idő, napközben a felhőség mellett több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet és eső zápor zivatar kialakulhat. A megerősödő szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Általában 32-37 fok várható, de éjszakon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Királyéva. Egy 61 éves karcagi asszonytól összesen 345 ezer forintot vett át egy nő arra hivatkozva, hogy segít elhelyezni egyik ismerősét egy idős otthonban. A pénzt több részletben adta át, azonban a segítségből semmi nem lett. Csalás miatt indult eljárás. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet, hogy a csalók gyakran éppen jó hiszeműségünkre és bizalmunkra építenek. Egy idős otthoni elhelyezés, hivatalos ügyintézés, támogatás vagy más elintézendő ügy kiváló ürügy lehet arra, hogy pénzt kérjenek. Fontos, ne adjunk át pénzt előre, és főleg ne egy ismeretlennek. Augusztus 20-a államalapító Szent István királyunk ünnepe alkalmából a Vármegyeháza dísztermében tartotta díjátadóval egybekötött ünnepi megemlékezését a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei önkormányzat. A jászkunság nem pusztán földrajzi tér, közösségi identitás, olyan örökség, amelyhez tartozni lehet, és amelyért tenni is érdemes, mondta a Vármegyei Közgyűlés elnöke ünnepi beszédében. Dr. Fazekas Gábor Gyula kiemelte a vármegyei önkormányzatok jövőbeni térségszervező szerepét is. Nem újabb bürokráciára, hanem olyan erős koordinációra van szükség, amely képes összekötni a településeket, intézményeket, gazdasági és civil szereplőket, és közös cselekvést szervezni a térség jövőjéért.
3: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye idén 150 éves. Másfél évszázad egy ember életében felfoghatatlanul hosszú idő. Egy közösség történetében azonban inkább örökség, egymás követő nemzedékek munkája, döntései, sikerei és kudarcai, veszteségei és újrakezdései. Ez a 150 év nem csupán évszámokból áll. Ott van benne a jászok és kunok büszke hagyománya. A Tisza és az Agyva, a Nagykunság és az Alföld horizontja, a jászság ereje, Szolnok és a tiszamenti települések története.
2: A Vármegyei Közgyűlés ünnepségén átadták a vármegyei kitüntetéseket is. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye díszpolgári díjat dr. Tóth Tibor, szociálpolitikai szakember, egyetemi magántanár, a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet egykori főigazgatója kapta. Vármegyei önkormányzati és közigazgatási díjat kapott bíróné dr. Boros Anikó, a Jászapáti Városi Önkormányzati Hivatal egykori jegyzője, Tóth Ildikó, a Jászdózsai Községi Önkormányzat Hivatal jegyzője, Jásztelek és Jászboldogháza helyettesítő jegyzője. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei egészségügyi díjban részesült dr. Rápolti Nagy Katalin, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház bőrgyógyász főorvosa. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei tudományos díjat kapott dr. Suba Györgyné, jászapáti helytörténeti kutató. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei pedagógiai díjban részesült Kovácsné Szabó Veronika, a jászladányi Móra Ferenc általános iskola pedagógusa. Vármegyei szociális díjat vehetett át Szabóné Kun Éva, a jászladányi szociális központ vezetője. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendészeti és közigazgatási díjat kapott Gyárfás Lajos polgárőr, a jászladányi polgárőr egyesület tagja. Ifjúságbarát önkormányzati címben részesült a Jászberényi önkormányzat, és idősbarát önkormányzati címet kapott Jászladány nagyközség önkormányzata. Kémiai szúnyoggyérítés lesz Jászberényben a mai napon. Kedvező időjárási viszonyok mellett a napnyugta utáni órákban kezdődik a gyérítés, ami 250-300 hektáros területet fed le, több utcát érintve. Így a sportpálya, Bécsei Ernő, Kossuth-Lajos utca, Dózsa-György út, Sándor utca, Csörsz, Térítő, Herkules utca határvonalon. A kiuttatott készítmény a méhekre veszélyes, ezért azok elzárásáról gondoskodni kell. A Szolnoki Rendőrkapitánysága a Készszeléti Rendőrség egysége és a polgárőrök bevonásával nagyszabású körözési akciót végzett Szolnokon és Újszászon. Összesen 72 körözési akciót tartottak, és 36 keresett szemét fogtak el, egyiküket őrizetbe is vették. Szolnokon a finn módszert is alkalmazták, hogy kiszűrjék a forgalomból az ittas vezetőket. 570 sofőrt ellenőriztek, egyiküknél pozitív lett a szonda. erőteljes gomoly felhőképződésre van kilátás, amelyből csak helyenként alakulhat ki záporzivatar. Az északnyugati szél egyre nagyobb területen megélénkül, többfele meg is erősödik, de zivatarok környezetében átmenetileg viharos lökéseket is mérhetünk. Késő estére 18 és 27 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Változékonyabbra fordul az idő. Rendőrségi eljárás indult a lengyel busz sofőrje ellen. Országos véradónapot tartanak a hétvégén. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz vezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. A szerencsétlenségben 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Két varsói és több dél-lengyelországi kórház is felkészült az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására. A lengyel légimentőszolgálat pedig készenlétben áll, hogyha lehetőség nyílik rá, hazaszállítsa őket. Ezt a kárpátaljai vajdaság vezetője közölte, ahová a lengyel utasok hazafelé tartottak bosznia-hercegovinai zarándoklatukról. Tegnap Magyarországra érkezett a lengyel egészségügyi miniszterhelyettes, a külügyminiszterhelyettes, valamint több varsói diplomata és orvos, hogy segítsék a betegek ellátását és a hivatalos ügyek intézését. Ukrán rakétatámadásban meghalt 6 civil, 4 pedig megsebesült egy nyugat-oroszországi településen. A lövedékek a belgorodi területen fekvő Koloszkovó településen csapottak be, egy épület leégett. A sérültek között egy 14 éves gyermek is van. Közben az orosz légierő drónokkal és irányított légibombákkal lakóházakra és civil létesítményekre mért csapást az észak-ukrajnai Szumi megyében. 2 meghaltak, 3 megsebesültek. Idehaza országos véradónapot tartanak szombaton. 20 vérellátó intézet várja a donorokat országszerte, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, szálljon egy órát a véradásra. A véradó helyek listája a szolgálat honlapján található. Állandó emlékhellyel tisztelek Fenyő Miklós előtt Zamárdi Városa és a Strandfesztivál, írja a HVG a rendezvény szervezőire hivatkozva. A legendás zenésznek nyaralója is volt a déli parti városban, ahol mostantól egy kockás napszemüveget formázó pad idézi meg az általa alapított Hungária együttest. A szerdán kezdődő 4 napos fesztivál idejére utcát neveznek el Szolnoki Péterről, Fábián Juliról, Máté Péterről, Siklósi Ősről és DJ Palotairól is. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt. A szicíliai vulkánból felszállt hamu felhő miatt a reptéren 2 szektort lezártak, így délután 2-ig mindössze 5 repülőt tudnak fogadni. Az indulójáratokat az intézkedés nem érinti. Változékonyra fordul az idő, késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és eső, zápor, zivatar kialakulhat. Általában 32-37 fok várható, de északon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Jessági száll a békési drogügyben. Összefogás az agyban, civilek és vízügyesek együtt küzdenek a folyó élővilágáért. Nagyszabású fejlesztés Jászberényben ivóvízhálózat és csapadékvíz elvezetés is megújul egy területen. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. A hétvége sem telt el tragikus esemény nélkül a Jászkunságban. A Tisza Püspökék Községi Polgárőr Egyesület tájékoztatása szerint a Tisza Püspöké Szabas strandon egy szerencsétlenül járt férfi a vízbe fulladt. A mentésben és a helyszíni munkálatokban a tűzoltók, a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság, valamint a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai is részt vettek. A helyi polgárőrök ismét nyomatékosan figyelmeztetnek. A Tisza még a rendkívül alacsony vízállás ellenére is szeszély, ezért mindenkitől fokozott óvatosságot kérnek. A hónap végén nagyszabású infrastruktúrális fejlesztés veszi kezdetét Jászberényben, amelynek köszönhetően teljesen megújul a Forgás utca ivóvízhálózata, csapadékvíz elvezetése és útburkolata. Budai Lóránt polgármester közösségi oldalán azt írta, hogy a komplex korszerűsítés jelentősen növeli majd a környéken élők komfortérzetét és biztonságát. A beruházás jelenleg az előkészítő fázisban van, a kivitelezési munkák várhatóan augusztus 24-én kezdődnek meg. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság munkatársai már több mint egy hete megfeszített erővel dolgoznak a Zagyva víz minőségének és ökológiai állapotának javításán. A munkába a Zagyva mentik civil szakmai szövetség önkéntesei is bekapcsolódtak. A Jászberényi duzzasztónál közösen vesznek részt a vízminőség kárelhárításban. A túlburjánzott békalencse visszaszorítását a civilek a köti vízig által biztosított eszközökkel segítik. Vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást a Békés megyei rendőrfőkapitányság egy kábítószer terjesztő hálózat ügyében, ami Jász-Nagykun-Szolnok megyét is érintette. A kiterjedt akciósorozat eredményeként 10 kereskedőt és 9 fogyasztót azonosítottak, emellett jelentős mennyiségű tiltott szert és 2 gépjárművet is lefoglaltak a hatóságok. A rendőrség információi szerint a hálózatban résztvevők dílerek szorosan együttműködtek, a vásárlói igényeknek megfelelően egymás között is adták-vették a különféle illegális anyagokat, köztük kokaint, kristályt és különféle tablettákat. Mári Ilona, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
3: 10 terjesztő, 9 fogyasztó, 2 lefoglalt autó, kokain, kristály és tabletták. Ez a mérlege annak a nyomozásnak, amelynek során a kollégáink egy Békéstől Jász-Nagykun-Szolnokig érő drogterjesztő hálózatot lepleztek le. A dílerek egymást segítették, többféle tiltott bódító hatású szert terjesztettek, és a vásárlóik igényei alapján egymás között is adták-vették a készletüket. Az egyik férfinél az elfogásakor 90 g kokain volt, amelynek az értéke az alapján, amennyiért ő kínálta, több mint 3 millió forint. A dílerek és a tőlük vásárló 9 drogfogyasztó ügyének iratait vádemelési javaslattal továbbítottuk az ügyészségre.
2: Mint Mári Ilona hangsúlyozta, a felderítés egy békéscsabai vállalkozóval indult, aki legális tevékenysége mellett 2 alkalmazottját is bevonta a drog értékesítésébe. A csoport főként egy mezőberényi apa-fia párostól szerezte be a kristályt, majd a terjesztői kör akkor bővült, amikor az egyik alkalmazott testvére kapcsolatba került egy jászberényi férfival. A nő és élettársa útján a békéscsabai és a jászberényi ág összekapcsolódott. A jászságban működő csoport egy jászberényi férfi, annak fia és egy jászteleki társuk elsősorban kokainnal és tablettákkal szolgálta ki a vevőkört. Jászboldogházán tartottak előadást a Jászság egészségi állapota címmel a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház egészségfejlesztési irodájának szervezésében szakemberek. Mint Kocsányi dr. Fehérvári Mária polgármester beszámolt róla, a sok hasznos információ mellett megismerhették az iroda működését, elérhetőségét és a lakosság számára nyújtott térítésmentes szolgáltatásait, úgy mint például a dietetikai, mentálhigiénés és életmódváltó konzultációk lehetőségét. Erőteljes, gomoly felhőképződésre van kilátás, amelyből csak helyenként alakulhat ki záporzivatar. Az északnyugati szél egyre nagyobb területen megélénkül, többfele meg is erősödik, de zivatarok környezetében átmenetileg viharos lökéseket is mérhetünk. Késő estére 18 és 27 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a JASZ Ablak Kft-vel! Látogasson el JASZ Berény, Kossuth Lajos út 65-en A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ez volt a reklám!
4: A Trio FM hírei.
5: Változékonyabbra fordul az idő. Rendőrségi eljárás indult a lengyel buszsofőr ellen. Több cég is hozzájárul a Dunavíz szintjének emeléséhez Paksnál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Két varsói és több dél-lengyelországi kórház is felkészült az M3-as autópályán történt buszbalesetek sérültjeinek fogadására. A lengyel légimentőszolgálat pedig készenlétben áll, hogyha lehetőség nyílik rá, hazaszállítsa őket. Ezt a Kárpátaljai Vajdaság vezetője közölte, ahová a lengyel utasok hazafelé tartottak bosznia-hercegovinai zarándoklatukról. Épül a fenéküszöb Paksnál a Dunavíz szintjének emeléséért. Az építkezéshez több cég, például a Strabag és a Kéz ZRT is ingyen technológiával, szállítással, valamint alapanyaggal járult hozzá. A kormányfő közösségi oldalán arról írt, hogy a volt miniszterelnök édesapja Orbán Győző is nagy mennyiségű követ ajánlott fel a beruházáshoz. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, idézem, a kő nem lesz az új búcsú cédula. Továbbra is folyik az átvilágítás a megújuló közmédiában, közölte a Duna Média szolgáltató Nonprofit ZRT. Mint írták, a teljes körű audit a gazdasági és jogi kérdések mellett a korábbi propagandagépezet működtetésében és kiszolgálásában aktívan szerepet vállalókra is kiterjed. A belső ellenőrzések eredményeként folyamatosan mentenek fel dolgozókat, munkaviszonyukról a vizsgálat lezárása után döntenek. Közölték azt is, hogy a hírszolgáltatás megújítása is folyamatban van a közmédia minden platformján. Miközben az aszály miatt alig jelennek meg a csípőszúnyogok, elszaporodtak a tigris szúnyogok a lakóövezetekben, ahol rendszeresen locsolnak. Emiatt a katasztrófavédelem célzottan platós járműre rögzített permetező berendezésekkel végzi a szúnyogírtást napnyugta után. Változékonyra fordul az idő, mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet és eső, zápor, zivatar kialakulhat. Általában 32-37 fok várható, de északon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a nagy meleg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Kezdődik a hétfői délutáni műszak. Augusztus 17-e van, a jácintok névnapja. A jácint görög eredetű mitológiai név, jelentése pedig a jácint virág nevéhez kapcsolódik. Sok boldog névnapot kívánunk nekik. Az első órában először tartunk egy rövid képernyőmentes lazítást arra az esetre, ha az időjárás változással együtt feszül a nyakunk, vagy közeledik a fejfájás. Az óra második felében pedig megnézzük, mi igaz a közösségi médiában felkapott kortizol koktél ígéretéből. Üzenni továbbra is a 06-30-301-2277-es számon lehet SMS-ben, vagy Viberen. A zenéről Eminem gondoskodik 14 óra után a Houdinivel, én pedig Zsupos Ági vagyok, tartsanak velem, itt leszek egészen este 6-ig.

bitch. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Van, aki egy hideg front vagy gyors időjárás változás idején gyakrabban érez fejfájást másnál, nincs ilyen összefüggés. Ezért érdemes a saját mintázatunkat figyelni. Ha most feszül a nyakunk és biztonságosan megtehetjük, vagyis nem vezetünk és nem végzünk veszélyes munkát, adjunk magunknak 2 képernyőmentes percet. Tegyük le a telefont, engedjük le a válunkat, lazítsuk el az állkapcsunkat és nézzünk ki egy picit az ablakon egy távoli pontra. Lélegezzünk kényelmesen 4 számolásra be, 6-ra ki, erőltetés nélkül. Ha megszédülünk, vagy kellemetlen, térjünk vissza a természetes légzéshez. Ez nem fejfájás kezelés, inkább egy rövid fék a kapkodásban. Igyunk vizet, ne hagyjuk ki az étkezéseket, főleg a reggelit. A visszatérő panaszokról pedig vezessünk rövid fejfájás naplót. Hirtelen, szokatlanul erős fejfájás, beszédzavar, féloldali gyengeség vagy zavartság esetén azonnal kérjünk sürgősen segítséget. Most pedig Justin Timberlake érkezik és a Rock Your Body.

feeling me? Let's do something. Trio FM mellette szól.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Mindjárt érkeznek a friss jászsági hírek, utána a pohárba töltjük az internet egyik felkapott italát, narancslé, kókuszvíz és egy csipet só, jól hallották. Kiderül, mit tud valójában a kortizol koktél és mi az, amit csak a hangzatos elnevezés ígér. A friss jászsági hírek után pedig a Blaha Louisiana szól, a Nem ereszt című dalukkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
5: Komolyan? És most is visszajársz?
4: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
6: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
7: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertesd ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Horizont Festékházban Jászberényben, a Kossuth út 47 alatt.
8: Volt a reklám.
9: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
10: Átadták a vármegyei kitüntetéseket, számos jászsági kiválóság is elismerésben részesült. Ifjúságbarát önkormányzati díjat kapott Jászberény. Újabb nagyértékű csalás áldozata lett egy jászkonsági szépkorú. Szúnyoggyérítés lesz az esti órákban Jászberényben. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetnék Irányéva. Augusztus 20-a államalapító Szent István királyunk ünnepe alkalmából a Vármegyeháza dísztermében tartotta díjátadóval egybekötött ünnepi megemlékezését a Jász-Nagykonszolnok Vármegyei Önkormányzat. A jászkonság nem pusztán földrajzi tér, közösségi identitás, olyan örökség, amelyhez tartozni lehet, és amelyért tenni is érdemes, mondta a Vármegyei Közgyűlés elnöke ünnepi beszédében. Dr. Fazekas Gábor Gyula kiemelte a Vármegyei Önkormányzatok jövőbeni térségszervező szerepét is. Nem újabb bürokráciára, hanem olyan erős koordinációra van szükség, amely képes összekötni a településeket, intézményeket, gazdasági és civil szereplőket, és közös cselekvést szervezni a térség jövőjét.
11: Jász-Nagykonszolnok Vármegye idén 150 éves. Másfél évszázad egy ember életében felfoghatatlanul hosszú idő. Egy közösség történetében azonban inkább örökség, egymás követő nemzedékek munkája, döntései, sikerei és kudarcai, veszteségei és újrakezdései. Ez a 150 év nem csupán évszámokból áll. Ott van benne a jászok és kunok büszke hagyománya. A Tisza és az Agyva, a Nagykunság és az Alföld horizontja, a jászság ereje, Szolnok és a tiszamenti települések története.
10: A Vármegyei Közgyűlés ünnepségén átadták a vármegyei kitüntetéseket is. Jász-Nagykonszolnok Vármegye díszpolgári díjat dr. Tóth Tibor, szociálpolitikai szakember, egyetemi magántanár, a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet egykori főigazgatója kapta. Vármegyei önkormányzati és közigazgatási díjat kapott bíróné dr. Boros Anikó, a Jászapáti Városi Önkormányzati Hivatal egykori jegyzője, Tóth Ildikó, a Jászdózsai Községi Önkormányzat hivatal jegyzője, Jásztelek és Jászboldogháza helyettesítő jegyzője. Jász-Nagykonszolnok Vármegyei egészségügyi díjban részesült dr. Rápolti Nagy Katalin, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház bőrgyógyász főorvosa. Jász-Nagykonszolnok Vármegyei tudományos díjat kapott dr. Suba Györgyné, jászapáti helytörténeti kutató. Jász-Nagykonszolnok Vármegyei pedagógiai díjban részesült Kovácsné Szabó Veronika, a jászladányi Móra Ferenc általános iskola pedagógusa. Vármegyei szociális díjat nyilatkozatot vehetett át Szabóné Kun Éva, a Jászladányi Szociális Központ vezetője. Jásznagykunszolnok vármegyei rendészeti és közigazgatási díjat kapott Gyárfás Lajos polgárőr, a Jászladányi Polgárőr Egyesület tagja. Ifjúságbarát önkormányzati címben részesült a Jászberényi Önkormányzat, és idősbarát önkormányzati címet kapott Jászladány Nagyközség önkormányzata. Egy 61 éves karcagi asszonytól összesen 345 ezer forintot vett át egy nő arra hivatkozva, hogy segít elhelyezni egyik ismerősét egy idős otthonban. A pénzt több részletben adta át, azonban a segítségből semmi nem lett. Csalás miatt indult eljárás. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet, hogy a csalók gyakran éppen jó hiszeműségünkre és bizalmunkra építenek. Egy idős otthoni elhelyezés, hivatalos ügyintézés, támogatás vagy más elintézendő ügy kiváló ürügy lehet arra, hogy pénzt kérjenek. Fontos, ne adjunk át pénzt előre, és főleg ne egy ismeretlennek. Kémiai szúnyoggyérítés lesz Jászberényben a mai napon. Kedvező időjárási viszonyok mellett a napnyugta utáni órákban kezdődik a gyérítés, ami 250-300 hektáros területet fed le, több utcát érintve. Így a Sportpálya, Bécsei Ernő, Kossuth Lajos utca, Dózsa György út, Sándor utca, Csörsz, Térítő, Herkules utca határvonalon. A kiuttatott készítmény a méhekre veszélyes, ezért azok elzárásáról gondoskodni kell. A szolnoki rendőrkapitánysága, a készszelléti rendőrség egysége és a polgárőrök bevonásával nagyszabású körözési akciót végzett Szolnokon és Újszászon. Összesen 72 körözési akciót tartottak, és 36 keresett személyt fogtak el, egyiküket őrizetbe is vették. Szolnokon a finn módszert is alkalmazták, hogy kiszűrjék a forgalomból az ittas vezetőket. 570 sofőrt ellenőriztek, egyiküknél pozitív lett a szonda. Erőteljes, gomoly felhőképződésre van kilátás, amelyből csak helyenként alakulhat ki záporzivatar. Az északnyugati szél egyre nagyobb területen megélénkül, többfele meg is erősödik, de zivatarok környezetében átmenetileg viharos lökéseket is mérhetünk. Késő estére 18 és 27 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól, narancslé, kókuszvíz és egy csipet só. Ez a közösségi médiában terjedő kortizol koktél alapreceptje. Frissítő ital lehet, ad folyadékot, szénhidrátot, valamint valamennyi káliumot és nátriumot, de ettől még nem válik stresszhormon csökkentő kezelésé. Nincs meggyőző bizonyíték arra, hogy ez a keverék érdemel lejjebb vinni a kortizol szintünket, és az úgynevezett mellékvese kimerültség sem elfogadott orvosi diagnózis. Ha egyszerűen szomjasak vagyunk, a víz továbbra is a legkézenfekvőbb megoldás. A koktélt inkább ízes italnak tekintsük, ne hormonális, gyors javítónak. A gyümölcslé cukrot, a plusz só nátriumot tartalmaz, a kókuszvíz pedig káliumban gazdag lehet, ezért cukorbetegség, magas vérnyomás, vesebetegség, szívbetegség vagy előírt folyadékkorlátozás mellett nem jó ötlet automatikusan napi rutinná tenni. Tartós fáradtság vagy erős stressztünet esetén ne egy receptet finom hangoljunk, hanem kérjünk személyre szabott segítséget. A folytatásban a Halott Pénz és Bye Alex közös dala érkezik, az Ó, igen.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Zárul az első óránk a délutáni műszakban, de három után is folytatjuk a nyár mindennapi helyzeteivel. Először rendbe tesszük a városi és a vízparti fényvédelem legfontosabb lépéseit, aztán összeállítunk együtt egy allergiára, darazsakra, szúnyogokra és kullancsokra is gondoló kempinges ellenőrző listát. Addig pedig mutatom, hogy mi jön majd a friss hírek után. Zenél a Purple Disco Machine, Sophie and the Giants és az In the Dark.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A szervezők sajnálattal értesítik a kedves érdeklődőket és a sportág szerelmeseit, hogy a 2026. augusztus 29-ére a Kossuth-Gyefre tervezett jászberényi fogadhajtó verseny technikai okok miatt sajnos elmarad, így a meghirdetett családi programok sem kerülnek megrendezésre. A rendezők ezúton is elnézést kérnek az okozott kellemetlenségért, és köszönik mindenki megértését.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Változékonyabbra fordul az idő, rendőrségi eljárás indult a lengyel buszsofőrje ellen. Több cég is hozzájárul a Duna víz szintjének emeléséhez Paksnál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Információkat közöltek a kórházak a sérültek állapotáról. Két utast életveszélyes sérülések miatt kezelnek Miskolcon. Mindkettőjüknél műtétre van szükség, de állapotuk jelenleg stabil, tudatta a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei intézmény. További öt beteget a traumatológiai osztályon ápolnak. Egy szállítható állapotú gerincsérültet az idegsebészeten tartanak megfigyelés alatt. Egy utas már elhagyhatta a kórházat. Épül a fenékküszöb Paksnál a Duna víz szintjének emeléséért. Az építkezéshez több cég, például a Strabag és a KÉZ ZRT is ingyen technológiával, szállítással, valamint alapanyaggal járult hozzá. A kormányfő közösségi oldalán arról írt, hogy a volt miniszterelnök édesapja Orbán Győző is nagy mennyiségű követ ajánlott fel a beruházáshoz. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, idézem, a kő nem lesz az új búcsú cédula. Továbbra is folyik az átvilágítás a megújuló közmédiában, közölte a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT. Mint írták, a teljes körű audit a gazdasági és jogi kérdések mellett a korábbi propaganda gépezet működtetésében és kiszolgálásában aktívan szerepet vállalókra is kiterjed. A belső ellenőrzések eredményeként folyamatosan mentenek fel dolgozókat, munkaviszonyukról a vizsgálat lezárása után döntenek. Közölték azt is, hogy a hírszolgáltatás megújítása is folyamatban van a közmédia minden platformján. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt. A szicíliai vulkánból felszállt hamufelhő miatt a reptéren két szektort lezártak, így óránként mindössze öt repülőt tudnak fogadni. Az induló járatokat az intézkedés nem érinti. Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható. Holnap már sok napsütésre számítható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7, Trio FM mellettet szól. Folytassuk a hétfő délutáni műszakot augusztus 17-én a Játszintok névnapján. Ebben az órában először megmutatjuk, miért nem csak a strandon számít a fényvédelem, az óra második felében pedig biztonságosabbá tesszük a kempingezést az allergiás és a rovar csípéses helyzetekre való felkészüléssel. A forró drút nem változott, SMS Viber elérhetőségünk a 0630 301 22 77. Addig pedig 15 óra után érkezzen Florida és a Whistle. Én Zsupos Ági vagyok, tartsanak velünk! Can you blow

97.7 Trio FM melletted szól. A napsugárzás nem kér belépőt a strandra, a buszmegállóban, a piacon, kutyasétáltatás vagy játszóterezés közben is ér bennünket. Válaszunk tehát legalább 30-as fényvédőfaktorú UVA és UVB ellen is védő, vagyis széles spektrumú készítményt. Erős napsütésben, érzékeny bőrnél vagy hosszabb kinti programhoz az 50-es faktor lehet praktikusabb. Ne csak az arcra gondoljunk, a fül, a tarkó, a kézfej, a lábfej és a ritkuló hajjal fedett fejbőr is könnyen kimarad. A készítményt bőségesen a címke szerint használjuk, és hosszabb kinti tartózkodásnál nagyjából 2 óránként frissíteni kell. A vízálló felirat nem jelent egész napos védelmet. Úszás, törölközés, erős izzadás vagy ledörzsölődés után újra kell kenni. A déli erős UV-s órákban a krém mellé keresünk árnyékot, vegyünk sapkát vagy kalapot, és válasszunk könnyű, de jól fedő ruhákat. Lady Gaga-nak adom át, a terepet, ő hozza a varázsszavakat, az abrakadabrát.

0: 97.7, Trio FM melletted szól. Fél négy után járunk, úgyhogy nem sokára jönnek a friss jársági információk és minden, ami az itt élőket érdekelheti, de előtte már is mondom, mire számíthatnak az óra második felében. Megmutatjuk majd, hogyan tároljuk az ételt, mivel csökkenthetjük a szúnyog és kullancs csípések esélyét egy kempingezés során. A hírek után pedig Alex Warren következik és a Carry You Home.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glett anyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: Szeretnék egy városi autót.
5: Igen?
4: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
5: Igen, igen.
4: Elektromos, belefér?
5: Igen.
4: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
5: Igen.
4: Tudsz valami jót?
6: Igen. A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7 millió 490 ezer forintért. Na, Leapmotor?
4: Igen.
6: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
7: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
8: Ez volt a reklám.
9: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
10: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást a Békés megyei rendőrfőkapitányság egy kábítószer terjesztő hálózat ügyében, ami Jász-Nagykun-Szolnok megyét is érintette. A kiterjedt akciósorozat eredményeként 10 kereskedőt és 9 fogyasztót azonosítottak, emellett jelentős mennyiségű tiltott szert és 2 gépjárművet is lefoglaltak a hatóságok. A rendőrség információi szerint a hálózatban résztvevők dílerek szorosan együttműködtek, a vásárlói igényeknek megfelelően egymás között is adták-vették a különféle illegális anyagokat, köztük kokaint, kristályt és különféle tablettákat. Mári Ilona, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
11: 10 terjesztő, 9 fogyasztó, 2 lefoglalt autó, kokain, kristály és tabletták. Ez a mérlege annak a nyomozásnak, amelynek során a kollégáink egy Békéstől Jász-Nagykun-Szolnokig érő drogterjesztő hálózatot lepleztek le. A dílerek egymást segítették, többféle tiltott bódító hatású szert terjesztettek, és a vásárlóik igényei alapján egymás között is adták-vették a készletüket. Az egyik férfinél az elfogásakor 90 g kokain volt, amelynek az értéke az alapján, amennyiért ő kínálta, több mint 3 millió forint. A dílerek és a tőlük vásárlók 9 drogfogyasztó ügyének iratait vádemelési javaslattal továbbítottuk az ügyészségre.
10: Mint Mári Ilona hangsúlyozta, a felderítés egy békéscsabai vállalkozóval indult, aki legális tevékenysége mellett 2 alkalmazottját is bevonta a drog értékesítésébe. A csoport főként egy mezőberényi apa-fia párostól szerezte be a kristályt, majd a terjesztői kör akkor bővült, amikor az egyik alkalmazott testvére kapcsolatba került egy jászberényi férfival. A nő és élettársa útján a Békés Csaba és a Jászberényi ág összekapcsolódott. A Jászságban működő csoport egy jászberényi férfi, annak fia és egy jászteleki társuk elsősorban kokainnal és tablettákkal szolgálta ki a vevőkört. A hétvége sem telt el tragikus esemény nélkül a Jászkunságban. A Tisza Püspöki Községi Polgárőr Egyesület tájékoztatása szerint a Tisza Püspöki Szabas strandon egy szerencsétlenül járt férfi a vízbe fulladt. A mentésben és a helyszíni munkálatokban a tűzoltók, a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság, valamint a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai is részt vettek. A helyi polgárőrök ismét nyomatékosan figyelmeztetnek. A Tisza még a rendkívül alacsony vízállás ellenére is szeszély, ezért mindenkitől fokozott óvatosságot kérnek. A hónap végén nagyszabású infrastruktúrális fejlesztés veszi kezdetét Jászberényben, amelynek köszönhetően teljesen megújul a Forgás utca ivóvíz hálózata, csapadékvíz elvezetése és útburkolata. Budai Lóránt polgármester közösségi oldalán azt írta, hogy a komplex korszerűsítés jelentősen növeli majd a környéken élők komfortérzetét és biztonságát. A beruházás jelenleg az előkészítő fázisban van, a kivitelezési munkák várhatóan augusztus 24-én kezdődnek meg. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság munkatársai már több mint egy hete megfeszített erővel dolgoznak a Zagyva víz minőségének és ökológiai állapotának javításán. A munkába a Zagyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntese is bekapcsolódtak. A Jászberényi duzzasztónál közösen vesznek részt a vízminőség kárelhárításban. A túlburjánzott békalencse visszaszorítását a civilek a köti vízig által biztosított eszközökkel segítik. Jászboldogházán tartottak előadást a Jászság egészségi állapota címmel a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház egészségfejlesztési irodájának szervezésében szakemberek. Mint Kocsányi dr. Fehérvári Mária polgármester beszámolt róla, a sok hasznos információ mellett megismerhették az iroda működését, elérhetőségét és a lakosság számára nyújtott térítésmentes szolgáltatásait, úgy mint például a dietetikai, mentálhigiénés és életmódváltó konzultációk lehetőségét. Erőteljes gomoly felhőképződésre van kilátás, amelyből csak helyenként alakulhat ki záporzivatar. Az északnyugati szél egyre nagyobb területen megélénkül, többfele meg is erősödik, de zivatarok környezetében átmenetileg viharos lökéseket is mérhetünk. Késő estére 18 és 27 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. A kempingezés szabadsága akkor az igazi, ha a meglepetésekre is van tervünk. Az ételt és az édes italokat tartsuk zárható dobozban, a pohárba vagy dobozos üdítőbe pedig ivás előtt nézzünk bele, mert a darás könnyen észrevétlen marad. Szúnyog és kullancs ellen segíthet a hosszú világos ruha, a zárt cipő és egy engedélyezett, a címke szerint használt riasztószer. Este és kirándulás után nézzük át a bőrt, a hajas fejbőrt, a hajlatokat és a gyerekeket is, aki korábban súlyos allergiás reakciót élt át, az orvos által felírt adrenalin autoinjektort ne az autó mélyén vagy a sátor alján tartsa, hanem azonnal elérhető helyen. És a társai is tudják, hol van, illetve hogyan kell használni. Nehéz légzés, torok vagy nyelvduzzanat, gyors rosszabbodás, ájulás közeli állapot esetén pedig azonnal hívják a 112-t. Az érintetteket ne hagyjuk egyedül akkor sem, ha átmenetileg úgy tűnik, hogy jobban vannak. Miles Smith érkezik a Nice to Meet You-val.

97.7. Trio FM melletted szól. A második óránk végéhez értünk, négytől először első segélycsomagot nyitunk a napéget bőrnek, és külön választjuk a hűsítő segítséget a károsházi praktikáktól. A hírek után pedig kiderül, mennyit ér egy cserép levendula a szúnyogok ellen, és mi ad ennél kiszámíthatóbb védelmet. A hírek után egészen pontosan, mármint az egészes hírek után, Carly Rae Jepsen nyitja a következő etapot a Call Me Maybe című dalával. Tartsanak velünk a tovább

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Szeptember közepétől mérséklődik a tűzifa áfája. Összeütközött két hajó Dél-Franciaországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. 32 év után megszünteti a Mészáros Lőrinchez köthető MBH Bank a mély szegénységben élő, kiválóan tanuló gyermekeket támogató ösztöndíjprogram finanszírozását. Erről a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tájékoztatása alapján a miniszterelnök írt közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, a pénzintézet mindeközben több mint 100 milliárd forintért épít székházat. Hangsúlyozta, mivel a magyar állam az MBH résztulajdonosa, az állam nevében felszólítja Mészáros Lőrincet és a bankot, hogy azonnal vonja vissza az ösztöndíjprogram finanszírozásának megszüntetéséről szóló döntést, és hozza nyilvánosságra az építkezés részleteit. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Összeütközött két hajó a Cannes-öbölben Dél-Franciaországban. A balesetben 10 megsérültek, egy ember pedig eltűnt. A 24 éves férfit nagy erőkkel keresik. A francia csendőrség tájékoztatása szerint vasárnap késő este egy kisebb sétahajó futott bele egy 10 méter hosszú jachtba, eddig ismeretlen okból. Az ütközés következtében a sétahajó utasai valamennyien a vízbe estek, a környező kórházakban ápolják őket. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt. A szicíliai vulkánból felszállt hamufelhő miatt a reptéren 2 szektort lezártak, így óránként mindössze 5 repülőt tudnak fogadni. Az induló járatokat az intézkedés nem érinti. Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. Késő este 18 és 27 fok közé hűl a levegő. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható. Holnap már sok napsütésre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Ma augusztus 17-én hétfőn folytatjuk a délutáni műszakot, ne feledjék, a játszintok ünnepelnek, biztos vagyok benne, hogy örülni fognak neki, hogyha felköszöntik őket, ne feledkezzenek meg róluk. Ebben az órában először megnézzük, hogyan hűtsük és ápoljuk kíméletesen a napégett bőrt, és mely tüneteknél kell orvosi segítséget kérni. Az óra második felében a levendula szúnyogriasztó hírét tesszük mérlegre, üzenni továbbra is a 06 3301 2277-es számon lehet. Addig pedig érkezik 16 óra után Damiano David és a The First Time.
1: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM mellettet szól. Ha megégett a bőrünk, az első lépés, hogy menjünk ki a napról, és a gyógyulásig ne tegyük ki újabb közvetlen napsütésnek. Hűvös zuhany, fürdő vagy nedves borogatás enyhítheti a forróságot. Közvetlen jeget vagy jégakut azonban ne tegyünk a bőrre, mert tovább károsíthatja. Illatmentes hidratáló vagy erre való napozás utáni készítmény kellemes lehet, de a vajat, mustárt, alkoholt, hidrogénperoxidot és más cipős házi praktikákat hagyjuk a polcon. Igyunk elegendő folyadékot, viseljünk lazaruhát, a hámlóbőrt ne dörzsöljük, a hólyagokat pedig ne szúrjuk ki. A kisebb leégés többnyire néhány nap alatt javul, de nagy kiterjedésű hólyagosodás, erős duzzanat, láz, hidegrázás, szédülés, hányinger, fejfájás vagy kifejezett rosszullét esetén kérjünk sürgős orvosi tanácsot. Csecsemő vagy kisgyermek leégését szintén érdemes egészségügyi szakemberrel megbeszélni. Jöjjön a következő dal, Capital Cities lesz a Safe and Sound.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Nem sokára jönnek a legfrissebb jársági hírek, utána pedig körbejárjuk a nyári ablakpárkány egyik kedvencét. Kellemes illatú a levendula, de vajon egyetlen cserép tényleg elég-e ahhoz, hogy távol tartsa a szúnyogokat? A friss jársági hírek után Switch Disco, Ella Henderson és Robert Miles érkezik a React című dalukkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Szeretnék egy városi autót.
4: Igen?
3: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
4: Igen, igen.
3: Elektromos, belefér?
4: Igen.
3: És legyen rajta napfénytető is. Légy.
4: Igen.
3: Tudsz valami jót?
4: Igen.
5: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leapmotor?
3: Igen.
5: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
6: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
2: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
7: Volt a reklám.
8: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetnék irányéva. Egy 61 éves karcagi asszonytól összesen 345.000 forintot vett át egy nő arra hivatkozva, hogy segít elhelyezni egyik ismerősét egy idős otthonban. A pénzt több részletben adta át, azonban a segítségből semmi nem lett. Csalás miatt indult eljárás. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet, hogy a csalók gyakran éppen jó hiszeműségünkre és bizalmunkra építenek. Egy idős otthoni elhelyezés, hivatalos ügyintézés, támogatás vagy más elintézendő ügy kiváló ürügy lehet arra, hogy pénzt kérjenek. Fontos, ne adjunk át pénzt előre, és főleg ne egy ismeretlennek. Augusztus 20-a államalapító Szent István királyunk ünnepe alkalmából a Vármegyeháza dísztermében tartotta díjátadóval egybekötött ünnepi megemlékezését a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei önkormányzat. A jászkunság nem pusztán földrajzi tér, közösségi identitás, olyan örökség, amelyhez tartozni lehet, és amelyért tenni is érdemes, mondta a Vármegyei Közgyűlés elnöke ünnepi beszédében. Dr. Fazekas Gábor Gyula kiemelte a vármegyei önkormányzatok jövőbeni térségszervező szerepét is. Nem újabb bürokráciára, hanem olyan erős koordinációra van szükség, amely képes összekötni a településeket, intézményeket, gazdasági és civil szereplőket, és közös cselekvést szervezni a térség jövőjéért.
10: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye idén 150 éves. Másfél évszázad egy ember életében felfoghatatlanul hosszú idő. Egy közösség történetében azonban inkább örökség, egymás követő nemzedékek munkája, döntései, sikerei és kudarcai, veszteségei és újrakezdései. Ez a 150 év nem csupán évszámokból áll. Ott van benne a jászok és kunok büszke hagyománya. A Tisza és az Agyva, a Nagykunság és az Alföld horizontja, a Jászság ereje, Szolnok és a Tisza menti települések története.
9: A Vármegyei Közgyűlés ünnepségén átadták a vármegyei kitüntetéseket is. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye díszpolgári díjat dr. Tóth Tibor, szociálpolitikai szakember, egyetemi magántanár, a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet egykori főigazgatója kapta. Vármegyei önkormányzati és közigazgatási díjat kapott bíróné dr. Boros Anikó, a Jászapáti Városi Önkormányzati Hivatal egykori jegyzője, Tóth Ildikó, a Jászdózsai Községi Önkormányzat hivatal jegyzője, Jásztelek és Jászboldogháza helyettesítő jegyzője. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei egészségügyi díjban részesült dr. Rápolti Nagy Katalin, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház bőrgyógyász főorvosa. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei tudományos díjat kapott dr. Suba Györgyné jászapáti helytörténeti kutató. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei pedagógiai díjban részesült Kovácsné Szabó Veronika, a jászladányi Móra Ferenc általános iskola pedagógusa. Vármegyei szociális díjat vehetett át Szabóné Kun Éva, a jászladányi szociális központ vezetője. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendészeti és közigazgatási díjat kapott Gyárfás Lajos polgárőr, a jászladányi polgárőr egyesület tagja. Ifjúságbarát önkormányzati címben részesült a Jászberényi önkormányzat, és idős barát önkormányzati címet kapott Jászladány nagyközség önkormányzata. Kémiai szúnyoggyérítés lesz Jászberényben a mai napon. Kedvező időjárási viszonyok mellett a napnyugta utáni órákban kezdődik a gyérítés, ami 250-300 hektáros területet fed le, több utcát érintve. Így a Sportpálya, Bécsei Ernő, Kossuth Lajos utca, Dózsa György út, Sándor utca, Csörsz, Térítő, Herkules utca határvonalon. A kiuttatott készítmény a méhekre veszélyes, ezért azok elzárásáról gondoskodni kell. A szolnoki rendőrkapitánysága, a készszelléti rendőrség egysége és a polgárőrök bevonásával nagyszabású körözési akciót végzett Szolnokon és Újszászon. Összesen 72 körözési akciót tartottak, és 36 keresett szemét fogtak el, egyiküket őrizetbe is vették. Szolnokon a finn módszert is alkalmazták, hogy kiszűrjék a forgalomból az ittas vezetőket. 570 sofőrt ellenőriztek, egyiküknél pozitív lett a szonda. Erőteljes gomoly felhőképződésre van kilátás, amelyből csak helyenként alakulhat ki záporzivatar. Az északnyugati szél egyre nagyobb területen megélénkül, többfele meg is erősödik, de zivatarok környezetében átmenetileg viharos lökéseket is mérhetünk. Késő estére 18 és 27 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. A levendula szép, illatos, napos ablakpárkányon érzi jól magát, és egyes rovarok valóban kerülhetnek bizonyos növényi illatanyagokat. Egy cserép élő növény azonban nem ad megbízható teljes szobára szóló szúnyogvédelmet. Jó kiegészítő lehet a hangulathoz, de ne erre bízzuk az éjszakai nyugalmunkat. Nyitott ablaknál az épp, résmentes szúnyogháló a biztosabb alap. Nézzük át a keretet is, mert egy apró szakadás elég lehet a bejutáshoz. Hetente ürítsük ki az erkélyen és a kertben pangó vizet, a virág alá tétekből, vödrökből és locsoló edényekből. Odakint válaszunk engedélyezett igazoltatású riasztószert, s mindig a címke szerint használjuk, különösen gyerekeknél. Maradjon a levendula kellemes növény, a védelemhez pedig választunk kiszámítható módszert, én ezt javaslom, amíg érkezik Metcon és a Begin.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Zárul egy újabb óra, a mai délutáni műszak harmadik etapja, de természetesen 5-től folytatjuk, előtte tartunk egy kis szünetet, mert jönnek a friss híreink. A következő órában egyébként kiszámoljuk majd azt is, mennyi folyadék rejtőzik a görögdinnyében, és kinek kell ezt beleszámítani az orvos által meghatározott napi keretbe. A feles híreink után pedig azt nézzük meg, mit bizonyítanak valóban a magnézium szorongás csökkentő hatásáról szóló kutatások. 17 órát követően a hírek után Katy Perry tartja a ritmust, jön majd a Chain to the Rhythm.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
2: Változékonyabbra fordul az idő. Szeptember közepétől mérséklődik a tűzifa áfája. Vizsgálják a lengyel busz baleset körülményeit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány felülvizsgálja a 4IG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, a vizsgálatok eredményét pedig nyilvánosságra hozzák, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született, de ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merült fel, ott feljelentést tesznek. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadóhelyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vöröskereszt számára az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátásra. Összeütközött két hajó a Cannes-öbölben Dél-Franciaországban. A balesetben 10 megsérültek, egy ember pedig eltűnt. A 24 éves férfit nagy erőkkel keresik. A francia csendőrség tájékoztatása szerint vasárnap késő este egy kisebb sétahajó futott bele egy 10 méter hosszú jachtba, eddig ismeretlen okból. Az ütközés következtében a sétahajó utasai valamennyien a vízbe estek, a környező kórházakban ápolják őket. Megfékezték a tűzoltók a 4 nappal ezelőtt kitört erdőtüzet délnyugat Franciaországban, a Landi fenyőerdőben. A lángok 1700 hektáron pusztítottak. A kitelepített lakók közül mintegy 250-en térhetnek haza otthonukba. Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Munkahelyen, útközben vagy otthon, ez a délutáni műszak.

97.7. Trio FM melletted szól. A görögdínye frissítő, de annak, akinek az orvos a napi folyadékkeretet határozott meg, nem számít folyadékmentes nassolásnak. A gyümölcs nagyjából 90%-a víz. 100 g dinnye körülbelül 9 centiliter. Egy 300 g-os adag pedig csak nem 3 deciliter folyadékot jelent. Fontos pontosítás, nem minden szívelégtelenséggel élő embernek kell ugyanúgy korlátoznia a folyadékot, ezt muszáj hozzátennem. A saját keretet mindig a kezelőorvos vagy a dietetikus útmutatás alapján tartsuk, és számoljuk bele azokat a magas víztartalmú ételeket is, amelyeket külön jeleztek. Túl sok folyadék az erre érzékenyeknél fokozhatja az ödémát, a bokadagadást, a gyors testcsúly növekedést vagy a nehéz légzést. Ilyen változásnál ne csak a dinnyét hibáztassuk, hanem jelezzük a gondozó csapatnak. Hirtelen fulladásnál pedig kérjünk sürgős segítséget. A lényeg nem feltétlenül a tiltás, hanem a kimért egyéni adag. Blue és Elton John közös klasszikusa jön, a Sorry Seems to Be the Hardest Word.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Nem sokára érkezik a nap utolsó jársági hír összefoglalója, legalábbis ami a délutáni műszakot illeti. Utána annak járunk, utána valóban szorongás csökkentő lehet-e a magnézium, és mikor kell szakemberhez fordulni az étrend kiegészítők kapcsán. Mark Amber biztosan jön majd a friss jársági hírek után, 17:30 után. Ez lesz a Belong Together. You and me belong together.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Jessági száll a békési drogügyben. Összefogás az agyban, civilek és vízügyesek együtt küzdenek a folyó élővilágáért. Nagyszabású fejlesztés Jászberényben, ivóvízhálózat és csapadékvíz elvezetés is megújul egy területen. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. A hétvége sem telt el tragikus esemény nélkül a Jászkunságban. A Tisza Püspöki Községi Polgárőr Egyesület tájékoztatása szerint a Tisza Püspöki Szabas strandon egy szerencsétlenül járt férfi a vízbe fulladt. A mentésben és a helyszíni munkálatokban a tűzoltók, a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság, valamint a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai is részt vettek. A helyi polgárőrök ismét nyomatékosan figyelmeztetnek. A Tisza még a rendkívül alacsony vízállás ellenére is szeszély, ezért mindenkitől fokozott óvatosságot kérnek. A hónap végén nagyszabású infrastruktúrális fejlesztés veszi kezdetét Jászberényben, amelynek köszönhetően teljesen megújul a Forgás utca ivóvízhálózata, csapadékvíz elvezetése és útburkolata. Budai Lóránt polgármester közösségi oldalán azt írta, hogy a komplex korszerűsítés jelentősen növeli majd a környéken élők komfortérzetét és biztonságát. A beruházás jelenleg az előkészítő fázisban van, a kivitelezési munkák várhatóan augusztus 24-én kezdődnek meg. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság munkatársai már több mint egy hete megfeszített erővel dolgoznak a Zagyva víz minőségének és ökológiai állapotának javításán. A munkába a Zagyva Mentik Civil Szakmai Szövetség önkéntese is bekapcsolódtak. A Jászberényi duzzasztónál közösen vesznek részt a vízminőség kárelhárításban. A túlburjánzott békalencse visszaszorítását a civilek a köti vízig által biztosított eszközökkel segítik. Vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást a Békés megyei rendőrfőkapitányság egy kábítószer terjesztő hálózat ügyében, ami Jász-Nagykun-Szolnok megyét is érintette. A kiterjedt akció sorozat eredményeként 10 kereskedőt és 9 fogyasztót azonosítottak, emellett jelentős mennyiségű tiltott szert és 2 gépjárművet is lefoglaltak a hatóságok. A rendőrség információi szerint a hálózatban résztvevők dílerek szorosan együttműködtek, a vásárlói igényeknek megfelelően egymás között is adták-vették a különféle illegális anyagokat, köztük kokaint, kristályt és különféle tablettákat. Mári Ilona, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
7: 10 terjesztő, 9 fogyasztó, 2 lefoglalt autó, kokain, kristály és tabletták. Ez a mérlege annak a nyomozásnak, amelynek során a kollégáink egy Békéstől Jász-Nagykun-Szolnokig érő drogterjesztő hálózatot lepleztek le. A dílerek egymást segítették, többféle tiltott bódító hatású szert terjesztettek, és a vásárlóik igényei alapján egymás között is adták-vették a készletüket. Az egyik férfinél az elfogásakor 90 g kokain volt, amelynek az értéke az alapján, amennyiért ő kínálta, több mint 3 millió forint. A dílerek és a tőlük vásárlók 9 drogfogyasztó ügyének iratait vádemelési javaslattal továbbítottuk az ügyészségre.
6: Mint Mári Ilona hangsúlyozta, a felderítés egy békéscsabai vállalkozóval indult, aki legális tevékenysége mellett 2 alkalmazottját is bevonta a drog értékesítésébe. A csoport főként egy mezőberényi apa-fia párostól szerezte be a kristályt, majd a terjesztői kör akkor bővült, amikor az egyik alkalmazott testvére kapcsolatba került egy jászberényi férfival. A nő és élettársa útján a Békés Csabai és a Jászberényi ág összekapcsolódott. A Jászságban működő csoport egy jászberényi férfi, annak fia és egy jászteleki társuk elsősorban kokainnal és tablettákkal szolgálta ki a vevőkört. Jászboldogházán tartottak előadást a Jászság egészségi állapota címmel a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház egészségfejlesztési irodájának szervezésében szakemberek. Mint Kocsányi dr. Fehérvári Mária polgármester beszámolt róla, a sok hasznos információ mellett megismerhették az iroda működését, elérhetőségét és a lakosság számára nyújtott térítésmentes szolgáltatásait, úgy mint például a dietetikai, mentálhigiénés és életmódváltó konzultációk lehetőségét. Erőteljes, gomoly felhőképződésre van kilátás, amelyből csak helyenként alakulhat ki záporzivatar. Az északnyugati szél egyre nagyobb területen megélénkül, többfele meg is erősödik, de zivatarok környezetében átmenetileg viharos lökéseket is mérhetünk. Késő estére 18 és 27 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. A magnézium fontos ásványi anyag, de ettől még nem lesz automatikusan szorongás elleni gyógyszer. Az alacsony magnézium szint és a szorongás egyes vizsgálatokban együtt jelent meg. Ez azonban önmagában nem mondja ki, melyik okozza a másikat. A kiegészítőkkel végzett kutatások eredményei vegyesek. Sok vizsgálat kicsi, rövid, eltérő készítményt használ, vagy nincs elég erős kontrollcsoportja. Emiatt egyelőre nem lehet biztosan kijelenteni, hogy a magnézium önmagában megbízhatóan csökkenti a szorongást. Az alvásra vonatkozó eredmények sem egységesek. Étrendből hüvelyesekkel, diófélékkel, magvakkal, teljes értékű gabonákkal és zöld leveles zöldségekkel is vihetünk be magnéziumot. Kiegészítőnél ne csak a doboz elejét nézzük. Az elemi magnézium mennyisége számít, a túlsó pedig hasmenést, hányingert okozhat. Gyógyszerekkel is kölcsönhatásba léphet. Vesebetegségben pedig különösen kockázatos lehet. Tartós, erős vagy a mindennapokat aggadályozó szorongást szerintem fölösleges önmagunknak kezelni, hogyha ennyire nagyon súlyos, akkor mindenképpen keressük fel a házi orvosunkat. Addig pedig jöjjön a Script és a Will.i.am, mert hogy ők aztán elűzik a rossz kedvet és a szorongást, a Hall of Fame szól.

97.7 Trio FM mellettet szól. Véget ért egy újabb óra, ezzel pedig a hétfői délutáni műszaktól is búcsúzunk. Ma tartottunk egy rövid légzésszünetet, helyre tettük a kortizol koktél ígéreteit. Kiderítettük, hogy valóban véde egy csokor levendula a szúnyogoktól, és hát egy csomó minden más is volt. Itt bízom benne, hogy szerdán is velem tartanak 14 órától egészen 18 óráig. Holnap reggel Pálinkás Zsolt ébreszti önöket, sőt, még egy búcsúdalom is van, a The Black Eyed Peas és a Let's Get It Started. Ezzel kezdjük az estét, jönnek a friss hírek 18 órakor. Köszönöm még egyszer a figyelmüket, és hogy itt voltak velünk az elmúlt néhány órában, tartsanak velünk továbbra is itt a Trio FM-en. Szép estét, Zsupos Ági vagyok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Hazaszállítják a lengyel buszbaleset 22 sérültjét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy üzemben tudják tartani a paksi atomerőmű két működő turbináját. Ezzel másodpercenként 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba. A miniszterelnök korábban elmondta, a kedd és a szerda kritikus nap lesz. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. A kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, a vizsgálatok eredményét pedig nyilvánosságra hozzák, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született, de ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merült fel, ott feljelentést tesznek. Hazaszállítják Debrecenből a lengyel buszbaleset 22 sérültjét mai éjszaka, közölte a lengyel egészségügyi miniszter helyettes. A sérülteket egy speciális kormányrepülővel viszik Lengyelországba, ahol két varsói és több vidéki kórház készült fel a fogadásukra. 18 beteg Magyarországon marad, 5 sérült pedig már elhagyta az országot, őket családjuk ápolja. Két páciens esetében még nem született meg a döntés a hazaszállításról. Közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a buszvezetője ellen. Az elsődleges adatok szerint a férfi feltehetően elaludt, ez okozta 12 halálos áldozatot követelő balesetet. Magyarországra indult 6 lengyel rendőr is, valamint egy ügyészi csoport, ők a lengyel fél részéről a helyszínen vizsgálják az ügyet. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de nem szab határidőt a megállapodásra. Ezzel párhuzamosan közvetlen egyeztetések is zajlanak Teheránnal, jelentette ki Donald Trump ma a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás letételének napján. Közben az amerikai elnök katonai csapással fenyegette meg Ománt, ha akadályozza az Egyesült Államok hormuzi szorossal kapcsolatos lépéseit. Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő és mellékút újul meg közel 149 milliárd forintból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Mint Vitézy Dávid közölte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd forint értékben. Ez összesen az idén érintett úthálózat közel 57%-a. A legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Jász-Nagykun-Szolnokban 11, köztük a 32-es főút egyes részét, Pest megyében 21, Hevesben pedig 18 projekt szerepel az idei programban, tájékoztatott a tárcavezető. A legtöbb helyen teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, új kötő és kopóréteg épül, rendezik és megerősítik a patkákat, helyreállítják a vízelvezető rendszert, felújítják az átereszeket és más műtárgyakat. Térségünket érintő közlekedési infrastruktúra beruházás Halmai Ferenc, a jásság országgyűlési képviselője, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt rádiónak. Mint mondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretein belül a Nagykáta új 100 vasútvonal fejlesztése is megvalósul, a beruházás várható költsége 65-85 milliárd forint.
2: Jelen pillanatban a Nagykáta új 100 vasútvonal az, ami felújításra szorul. Nyilván az Európai Uniós pénzekkel lehetséges ez a megoldás, ez úgy néz ki, hogy sikerült hazahozni, ennek egy része már meg is érkezett, és a természetesen a Vitézy miniszter úrék több mindenben gondolkodnak, nagyon sok mindenben, hiszen óriási a probléma az egész országban. Nyilván ez a pénz is véges, hiszen ha a vasútra vagy a közlekedésre kellene költeni, oda nagyon-nagyon sok pénz kellene, hiszen nagyon nagy a lemaradás, de én azt gondolom, hogy ez a jásságot is fogja segíteni.
1: Halmai Ferenc arról is tájékoztatta rádiónkat, hogy megszülettek az első eredmények a Magyar Falu programban.
2: Már vannak elnyert pályázatok, Jász-Jákóhalma orvosi rendelő, fűtéskorszerűsítés, Jász-Alsó-Szentgyörgy járda felújítás, és természetesen Alattyány utca felújításra már megérkeztek a pénzek, de nagyon remélem, hogy nyilván a többi is nem sokára.
1: A Jászság országgyűlési képviselő, a BM parlamenti államtitkára arról is beszámolt a Trio FM-nek, hogy zajlik a Szent István vidékfejlesztési program kidolgozása, melynek keretében 10 településenként évi 1 milliárd forintnyi új fejlesztési forrás állhat rendelkezésre a Magyar Falu program és a versenyképes járások program támogatásain felül. A cél, hogy a vidéki települések fejlődéséről ne kizárólag központilag szülessenek döntések, hanem a helyi közösségek, a polgármesterek és a lakosok és beleszólhassanak abba, milyen beruházások valósuljanak meg. Halmai Ferenc közölte, kérésére a jászsági települések összeállítottak egy fejlesztési és beruházási terveiket tartalmazó jegyzéket.
2: Ez nem csak a mostani igényekről szól, hanem azokról, amik már be vannak adva pályázatok, illetve azok a fejlesztési igények, amik a településre nagyon kellenének. Nyilván azért a településeknek vastagon fogott a tolla, tehát vannak elképzelések, aztán majd meglátjuk, hogy anyagi forrásokat tudok-e, vagy tudunk-e mellé tenni. Egyben biztos vagyok, és ez nekünk a kormányunknak egyik célkitűzése, hogy mindent, ami szakmai kérdés, a szakmai szervezeteknek szakmai döntést kell, hogy hozzanak, amikből nem biztos, hogy a politikusoknak bele kell szólni, illetve legfőjebb tanáccsal szolgálhatnak. Tehát az a rendszer megszűnik, hogy majd a politikus ossza szét a pénzt. Nincs ilyen, én nekem maximum lobby tevékenységem lesz ebben. A Szent István program is tulajdonképpen a legelmaradottabb, illetve legnagyobb szükségre váró településeknek lesz a pénze. Én a múltkorában felemlegettem, hiszen az államtitkári ülésen is, hogy az önkormányzatoknak a legnagyobb problémája a működési területen van, a működési pénzekkel, hiszen itt vannak óriási lemaradásban, de azt gondolom, hogy erre is később mindenképpen valamilyen megoldás fog születni.
0: Információk a jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen. Be!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Átadták a vármegyei kitüntetéseket, számos jászsági kiválóság is elismerésben részesült. Ifjúságbarát önkormányzati díjat kapott Jász Berény. Újabb nagyértékű csalás áldozata lett egy jászkunsági szépkorú. Szúnyoggyérítés lesz az esti órákban Jász Berényben. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Augusztus 20-a állam alapító Szent István királyunk ünnepe alkalmából a Vármegyeháza dísztermében tartotta díjátadóval egybekötött ünnepi megemlékezését a Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Önkormányzat. A jászkunság nem pusztán földrajzi tér, közösségi identitás, olyan örökség, amelyhez tartozni lehet, és amelyért tenni is érdemes, mondta a Vármegyei Közgyűlés elnöke ünnepi beszédében. Dr. Fazekas Gábor Gyula kiemelte a Vármegyei Önkormányzatok jövőbeni térségszervező szerepét is. Nem újabb bürokráciára, hanem olyan erős koordinációra van szükség, amely képes összekötni a településeket, intézményeket, gazdasági és civil szereplőket, és közös cselekvést szervezni a térség jövőjéért.
2: Jász-Nagykunszolnok Vármegye idén 150 éves. Másfél évszázad egy ember életében felfoghatatlanul hosszú idő. Egy közösség történetében azonban inkább örökség, egymás követő nemzedékek munkája, döntései, sikerei és kudarcai, veszteségei és újrakezdései. Ez a 150 év nem csupán évszámokból áll. Ott van benne a jászok és kunok büszke hagyománya. A Tisza és az Agyva, a Nagykunság és az Alföld horizontja, a jászság ereje, Szolnok és a Tisza menti települések története.
1: A Vármegyei Közgyűlés ünnepségén átadták a vármegyei kitüntetéseket is. Jász-Nagykunszolnok Vármegye díszpolgári díjat dr. Tóth Tibor, szociálpolitikai szakember, egyetemi magántanár, a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet egykori főigazgatója kapta. Vármegyei önkormányzati és közigazgatási díjat kapott bíróné dr. Boros Anikó, a Jászapáti Városi Önkormányzati Hivatal egykori jegyzője, Tóth Ildikó, a Jászdózsai Községi Önkormányzat hivatal jegyzője, Jásztelek és Jászboldogháza helyettesítő jegyzője. Jász-Nagykunszolnok Vármegyei egészségügyi díjban részesült dr. Rápolti Nagy Katalin, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház bőrgyógyász főorvosa. Jász-Nagykunszolnok Vármegyei tudományos díjat kapott dr. Suba Györgyné, jászapáti helytörténeti kutató. Jász-Nagykunszolnok Vármegyei pedagógiai díjban részesült Kovácsné Szabó Veronika, a jászladányi Móra Ferenc általános iskola pedagógusa. Vármegyei szociális díjat vehetett át Szabóné Kun Éva, a jászladányi szociális központ vezetője. Jász-Nagykunszolnok Vármegyei rendészeti és közigazgatási díjat kapott Gyárfás Lajos polgárőr, a jászladányi polgárőr egyesület tagja. Ifjúságbarát önkormányzati címben részesült a Jászberényi önkormányzat, és idősbarát önkormányzati címet kapott Jászladány nagyközség önkormányzata. Egy 61 éves karcagi asszonytól összesen 345 ezer forintot vett át egy nő arra hivatkozva, hogy segít elhelyezni egyik ismerősét egy idős otthonban. A pénzt több részletben adta át, azonban a segítségből semmi nem lett. Csalás miatt indult eljárás. A Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet, hogy a csalók gyakran éppen jó hiszeműségünkre és bizalmunkra építenek. Egy idős otthoni elhelyezés, hivatalos ügyintézés, támogatás vagy más elintézendő ügy kiváló ürügy lehet arra, hogy pénzt kérjenek. Fontos, ne adjunk át pénzt előre, és főleg ne egy ismeretlennek. Kémiai szúnyoggyérítés lesz Jászberényben a mai napon. Kedvező időjárási viszonyok mellett a napnyugta utáni órákban kezdődik a gyérítés, ami 250-300 hektáros területet fed le, több utcát érintve. Így a sportpálya, Bécsei Ernő, Kossuth-Lajos utca, Dózsa-György út, Sándor utca, Csörsz, Térítő, Herkules utca határvonalon. A kiuttatott készítmény a méhekre veszélyes, ezért azok elzárásáról gondoskodni kell. A Szolnoki Rendőrkapitánysága, a Készszeléti Rendőrség egysége és a polgárőrök bevonásával nagyszabású körözési akciót végzett Szolnokon és Újszászon. Összesen 72 körözési akciót tartottak, és 36 keresett szemét fogtak el, egyiküket őrizetbe is vették. Szolnokon a finn módszert is alkalmazták, hogy kiszűrjék a forgalomból az ittas vezetőket. 570 sofőrt ellenőriztek, egyiküknél pozitív lett a szonda. erőteljes gomoly felhőképződésre van kilátás, amelyből csak helyenként alakulhat ki záporzivatar. Az északnyugati szél egyre nagyobb területen megélénkül, többfele meg is erősödik, de zivatarok környezetében átmenetileg viharos lökéseket is mérhetünk. Késő estére 18 és 27 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Hazaszállítják a lengyel buszbaleset 22 sérültjét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy üzemben tudják tartani a Paksi atomerőmű két működő turbináját. Ezzel másodpercenként 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba. A miniszterelnök korábban elmondta, a kedd és a szerda kritikus nap lesz. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Hazaszállítják Debrecenből a lengyel buszbaleset 22 sérültjét mai éjszaka, közölte a lengyel egészségügyi miniszter helyettes. A sérülteket egy speciális kormányrepülővel viszik Lengyelországba, ahol két varsói és több vidéki kórház készült fel a fogadásukra. 18 beteg Magyarországon marad, 5 sérült pedig már elhagyta az országot, őket családjuk ápolja. Két páciens esetében még nem született meg a döntés a hazaszállításról. Közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a buszvezetője ellen. Az elsődleges adatok szerint a férfi feltehetően elaludt, ez okozta 12 halálos áldozatot követelő balesetet. Magyarországra indult 6 lengyel rendőr is, valamint egy ügyészi csoport, ők a lengyel fél részéről a helyszínen vizsgálják az ügyet. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vöröskereszt számára az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátásra. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de nem szab határidőt a megállapodásra. Ezzel párhuzamosan közvetlen egyeztetések is zajlanak Teheránnal, jelentette ki Donald Trump ma a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás letételének napján. Közben az amerikai elnök katonai csapással fenyegette meg Ománt, ha akadályozza az Egyesült Államok hormuzi szorossal kapcsolatos lépéseit. Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható. Holnap már sok napsütésre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást a Békés megyei rendőrfőkapitányság egy kábítószer terjesztő hálózat ügyében, ami Jász-Nagykun-Szolnok megyét is érintette. A kiterjedt akciósorozat eredményeként 10 kereskedőt és 9 fogyasztót azonosítottak, emellett jelentős mennyiségű tiltott szert és 2 gépjárművet is lefoglaltak a hatóságok. A rendőrség információi szerint a hálózatban résztvevők dílerek szorosan együttműködtek, a vásárlói igényeknek megfelelően egymás között is adták-vették a különféle illegális anyagokat, köztük kokaint, kristályt és különféle tablettákat. Mári Ilona, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
2: 10 terjesztő, 9 fogyasztó, 2 lefoglalt autó, kokain, kristály és tabletták. Ez a mérlege annak a nyomozásnak, amelynek során a kollégáink egy Békéstől Jász-Nagykun-Szolnokig érő drogterjesztő hálózatot lepleztek le. A dílerek egymást segítették, többféle tiltott bódító hatású szert terjesztettek, és a vásárlóik igényei alapján egymás között is adták-vették a készletüket. Az egyik férfinél az elfogásakor 90 g kokain volt, amelynek az értéke az alapján, amennyiért ő kínálta, több mint 3 millió forint. A dílerek és a tőlük vásárló 9 drogfogyasztó ügyének iratait vádemelési javaslattal továbbítottuk az ügyészségre.
1: Mint Mári Ilona hangsúlyozta, a felderítés egy békéscsabai vállalkozóval indult, aki legális tevékenysége mellett 2 alkalmazottját is bevonta a drog értékesítésébe. A csoport főként egy mezőberényi apa-fia párostól szerezte be a kristályt, majd a terjesztői kör akkor bővült, amikor az egyik alkalmazott testvére kapcsolatba került egy jászberényi férfival. A nő és élettársa útján a Békés Csaba és a jászberényi ág összekapcsolódott. A jászságban működő csoport egy jászberényi férfi, annak fia és egy jászteleki társuk elsősorban kokainnal és tablettákkal szolgálta ki a vevőkört. A hétvége sem telt el tragikus esemény nélkül a jászkunságban. A Tisza Püspöki Községi Polgárőr Egyesület tájékoztatása szerint a Tisza Püspöki Szabas strandon egy szerencsétlenül járt férfi a vízbe fulladt. A mentésben és a helyszíni munkálatokban a tűzoltók, a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság, valamint a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai is részt vettek. A helyi polgárőrök ismét nyomatékosan figyelmeztetnek. A Tisza még a rendkívül alacsony vízállás ellenére is szeszélyes, ezért mindenkitől fokozott óvatosságot kérnek. A hónap végén nagyszabású infrastruktúrális fejlesztés veszi kezdetét Jászberényben, amelynek köszönhetően teljesen megújul a Forgás utca ivóvíz hálózata, csapadékvíz elvezetése és útburkolata. Budai Lóránt polgármester közösségi oldalán azt írta, hogy a komplex korszerűsítés jelentősen növeli majd a környéken élők komfortérzetét és biztonságát. A beruházás jelenleg az előkészítő fázisban van, a kivitelezési munkák várhatóan augusztus 24-én kezdődnek meg. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság munkatársai már több mint egy hete megfeszített erővel dolgoznak az agyva víz minőségének és ökológiai állapotának javításán. A munkába az Agyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntese is bekapcsolódtak. A jászberényi duzzasztónál közösen vesznek részt a vízminőség kárelhárításban. A túlburjánzott békalencse visszaszorítását a civilek a köti vízig által biztosított eszközökkel segítik. Jászboldogházán tartottak előadást a Jászság egészségi állapota címmel a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház egészségfejlesztési irodájának szervezésében szakemberek. Mint Kocsányi dr. Fehérvári Mária polgármester beszámolt róla, a sok hasznos információ mellett megismerhették az iroda működését, elérhetőségét és a lakosság számára nyújtott térítésmentes szolgáltatásait, úgy mint például a dietetikai, mentálhigiénés és életmódváltó konzultációk lehetőségét. Erőteljes, gomoly felhőképződésre van kilátás, amelyből csak helyenként alakulhat ki záporzivatar. Az északnyugati szél egyre nagyobb területen megélénkül, többfele meg is erősödik, de zivatarok környezetében átmenetileg viharos lökéseket is mérhetünk. Késő estére 18 és 27 fok közé hűl a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: I took the long road, across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Nyomozás indult a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit-szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Visszautasította az Alkotmánybíróság az alaptörvény módosítások elleni Fidesz-KDNP-s beadványokat. Mindhárom esetben a hatáskör hiányára hivatkozott a testület. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény 17. módosításának passzusait támadta meg. Ezek között volt a Súlyog Tamás köztársasági elnök leváltásáról szóló döntés. A parlamenti képviselői mandátum 12 évben vagy 3 ciklusban korlátozása, illetve az alkotmánybírók 70 éves korhatárának visszaállítása. Hűtlenkezelés miatt nyomoz a rendőrség a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A miniszterelnökség még múlt héten számolt be arról, hogy átvizsgálta Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseiről kötött 4 milliárd forint közpénzt érintő szerződéseit. Az ügyben hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Soha olyan korán nem kezdődött még szüret a franciaországi Elzászban, mint idén. Mivel heteken át árnyékban is 44 fokos hőség tombolt a szőlőültetvényeken, több védett szőlőfajta is a megszokottnál hetekkel korábban beérett. A termésmennyiség 5%-kal maradhat el a tavalytól, cserébe várhatóan magas minőségű borok készülhetnek. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit-szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovics, a Queen Bee és az Infra Gandhi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. Hidegfront érkezik, egyre több felé lehet zápor, zivatar. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig, még érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a feltét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Egy 61 éves karcagi asszonytól összesen 345 ezer forintot vett át egy nő arra hivatkozva, hogy segít elhelyezni egyik ismerősét egy idős otthonban. A pénzt több részletben adta át, azonban a segítségből semmi nem lett. Csalás miatt indult eljárás. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet, hogy a csalók gyakran éppen jó hiszeműségünkre és bizalmunkra építenek. Egy idős otthoni elhelyezés, hivatalos ügyintézés, támogatás vagy más elintézendő ügy kiváló ürügy lehet arra, hogy pénzt kérjenek. Fontos, ne adjunk át pénzt előre, és főleg ne egy ismeretlennek. Augusztus 20-a államalapító Szent István királyunk ünnepe alkalmából a Vármegyeháza dísztermében tartotta díjátadóval egybekötött ünnepi megemlékezését a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei önkormányzat. A jászkunság nem pusztán földrajzi tér, közösségi identitás, olyan örökség, amelyhez tartozni lehet, és amelyért tenni is érdemes, mondta a Vármegyei Közgyűlés elnöke ünnepi beszédében. Dr. Fazekas Gábor Gyula kiemelte a Vármegyei Önkormányzatok jövőbeni térségszervező szerepét is. Nem újabb bürokráciára, hanem olyan erős koordinációra van szükség, amely képes összekötni a településeket, intézményeket, gazdasági és civil szereplőket, és közös cselekvést szervezni a térség jövőjéért.
2: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye idén 150 éves. Másfél évszázad egy ember életében felfoghatatlanul hosszú idő. Egy közösség történetében azonban inkább örökség, egymás követő nemzedékek munkája, döntései, sikerei és kudarcai, veszteségei és újrakezdései. Ez a 150 év nem csupán évszámokból áll. Ott van benne a jászok és kunok büszke hagyománya. A Tisza és az Agyva, a Nagykunság és az Alföld horizontja, a Jászság ereje, Szolnok és a Tiszamenti települések története.
1: A Vármegyei Közgyűlés ünnepségén átadták a vármegyei kitüntetéseket is. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye díszpolgári díjat dr. Tóth Tibor, szociálpolitikai szakember, egyetemi magántanár, a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet egykori főigazgatója kapta. Vármegyei önkormányzati és közigazgatási díjat kapott bíróné dr. Boros Anikó, a Jászapáti Városi Önkormányzati Hivatal egykori jegyzője, Tóth Ildikó, a Jászdózsai Községi Önkormányzat Hivatal jegyzője, Jásztelek és Jászboldogháza helyettesítő jegyzője. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei egészségügyi díjban részesült dr. Rápolti Nagy Katalin, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház bőrgyógyász főorvosa. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei tudományos díjat kapott dr. Suba Györgyné, jászapáti helytörténeti kutató. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei pedagógiai díjban részesült Kovácsné Szabó Veronika, a jászladányi Móra Ferenc általános iskola pedagógusa. Vármegyei szociális díjat vehetett át Szabóné Kun Éva, a jászladányi szociális központ vezetője. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendészeti és közigazgatási díjat kapott Gyárfás Lajos polgárőr, a jászladányi polgárőr egyesület tagja. Ifjúságbarát önkormányzati címben részesült a Jászberényi önkormányzat, és idősbarát önkormányzati címet kapott Jászladány nagyközség önkormányzata. Kémiai szúnyoggyérítés lesz Jászberényben a mai napon. Kedvező időjárási viszonyok mellett a napnyugta utáni órákban kezdődik a gyérítés, ami 250-300 hektáros területet fed le, több utcát érintve. Így a Sportpálya, Bécsei Ernő, Kossuth Lajos utca, Dózsa György út, Sándor utca, Csörsz, Térítő, Herkules utca határvonalon. A kiuttatott készítmény a méhekre veszélyes, ezért azok elzárásáról gondoskodni kell. A szolnoki rendőrkapitánysága a készszeléti rendőrség egysége és a polgárőrök bevonásával nagyszabású körözési akciót végzett Szolnokon és Újszászon. Összesen 72 körözési akciót tartottak, és 36 keresett szemét fogtak el, egyiküket őrizetbe is vették. Szolnokon a finn módszert is alkalmazták, hogy kiszűrjék a forgalomból az ittas vezetőket. 570 sofőrt ellenőriztek, egyiküknél pozitív lett a szonda. erőteljes gomoly felhőképződésre van kilátás, amelyből csak helyenként alakulhat ki záporzivatar. Az északnyugati szél egyre nagyobb területen megélénkül, többfele meg is erősödik, de zivatarok környezetében átmenetileg viharos lökéseket is mérhetünk. Késő estére 18 és 27 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaágzsi lipjét. Hazaszállítják a lengyel buszban esett 22 sérültjét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaágzsi lipjét, hogy üzemben tudják tartani a Paksi atomerőmű két működő turbináját. Ezzel másodpercenként 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba. A miniszterelnök korábban elmondta, a kedd és a szerda kritikus nap lesz. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. A kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, a vizsgálatok eredményét pedig nyilvánosságra hozzák, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született, de ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merült fel, ott feljelentést tesznek. Hazaszállítják Debrecenből a lengyel buszbaleset 22 sérültjét mai éjszaka, közölte a lengyel egészségügyi miniszter helyettes. A sérülteket egy speciális kormányrepülővel viszik Lengyelországba, ahol két varsói és több vidéki kórház készült fel a fogadásukra. 18 beteg Magyarországon marad, 5 sérült pedig már elhagyta az országot, őket családjuk ápolja. Két páciens esetében még nem született meg a döntés a hazaszállításról. Közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a buszvezetője ellen. Az elsődleges adatok szerint a férfi feltehetően elaludt, ez okozta 12 halálos áldozatot követelő balesetet. Magyarországra indult 6 lengyel rendőr is, valamint egy ügyészi csoport, ők a lengyel fél részéről a helyszínen vizsgálják az ügyet. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de nem szab határidőt a megállapodásra. Ezzel párhuzamosan közvetlen egyeztetések is zajlanak Teheránnal, jelentette ki Donald Trump ma a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás letételének napján. Közben az amerikai elnök katonai csapással fenyegette meg Ománt, ha akadályozza az Egyesült Államok hormuzi szorossal kapcsolatos lépéseit. Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Jessági száll a békési drogügyben. Összefogás az agyban, civilek és vízügyesek együtt küzdenek a folyó élővilágáért. Nagyszabású fejlesztés Jászberényben ivóvízhálózat és csapadékvíz elvezetés is megújul egy területen. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. A hétvége sem telt el tragikus esemény nélkül a Jászkunságban. A Tisza Püspökék Községi Polgárőr Egyesület tájékoztatása szerint a Tisza Püspöké Szabas strandon egy szerencsétlenül járt férfi a vízbe fulladt. A mentésben és a helyszíni munkálatokban a tűzoltók, a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság, valamint a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai is részt vettek. A helyi polgárőrök ismét nyomatékosan figyelmeztetnek. A Tisza még a rendkívül alacsony vízállás ellenére is szeszély, ezért mindenkitől fokozott óvatosságot kérnek. A hónap végén nagyszabású infrastruktúrális fejlesztés veszi kezdetét Jászberényben, amelynek köszönhetően teljesen megújul a Forgás utca ivóvízhálózata, csapadékvíz elvezetése és útburkolata. Budai Loránd polgármester közösségi oldalán azt írta, hogy a komplex korszerűsítés jelentősen növeli majd a környéken élők komfortérzetét és biztonságát. A beruházás jelenleg az előkészítő fázisban van, a kivitelezési munkák várhatóan augusztus 24-én kezdődnek meg. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság munkatársai már több mint egy hete megfeszített erővel dolgoznak a Zagyva víz minőségének és ökológiai állapotának javításán. A munkába a Zagyva Mentik Civil Szakmai Szövetség önkéntese is bekapcsolódtak. A Jászberényi duzzasztónál közösen vesznek részt a vízminőség kárelhárításban. A túlburjánzott békalencse visszaszorítását a civilek a köti vízig által biztosított eszközökkel segítik. Vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást a Békés megyei rendőrfőkapitányság egy kábítószer terjesztő hálózat ügyében, ami Jász-Nagykun-Szolnok megyét is érintette. A kiterjedt akciósorozat eredményeként 10 kereskedőt és 9 fogyasztót azonosítottak, emellett jelentős mennyiségű tiltott szert és 2 gépjárművet is lefoglaltak a hatóságok. A rendőrség információi szerint a hálózatban résztvevők dílerek szorosan együttműködtek, a vásárlói igényeknek megfelelően egymás között is adták-vették a különféle illegális anyagokat, köztük kokaint, kristályt és különféle tablettákat. Mári Ilona, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
3: 10 terjesztő, 9 fogyasztó, 2 lefoglalt autó, kokain, kristály és tabletták. Ez a mérlege annak a nyomozásnak, amelynek során a kollégáink egy Békéstől Jász-Nagykun-Szolnokig érő drogterjesztő hálózatot lepleztek le. A dílerek egymást segítették, többféle tiltott bódító hatású szert terjesztettek, és a vásárlóik igényei alapján egymás között is adták-vették a készletüket. Az egyik férfinél az elfogásakor 90 g kokain volt, amelynek az értéke az alapján, amennyiért ő kínálta, több mint 3 millió forint. A dílerek és a tőlük vásárlók 9 drogfogyasztó ügyének iratait vádemelési javaslattal továbbítottuk az ügyészségre.
2: Mint Mári Ilona hangsúlyozta, a felderítés egy békéscsabai vállalkozóval indult, aki legális tevékenysége mellett 2 alkalmazottját is bevonta a drog értékesítésébe. A csoport főként egy mezőberényi apa-fia párostól szerezte be a kristályt, majd a terjesztői kör akkor bővült, amikor az egyik alkalmazott testvére kapcsolatba került egy jászberényi férfival. A nő és élettársa útján a Békés Csabai és a Jászberényi ág összekapcsolódott. A Jászságban működő csoport egy jászberényi férfi, annak fia és egy jászteleki társuk elsősorban kokainnal és tablettákkal szolgálta ki a vevőkört. Jászboldogházán tartottak előadást a Jászság egészségi állapota címmel a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház egészségfejlesztési irodájának szervezésében szakemberek. Mint Kocsányi dr. Fehérvári Mária polgármester beszámolt róla, a sok hasznos információ mellett megismerhették az iroda működését, elérhetőségét és a lakosság számára nyújtott térítésmentes szolgáltatásait, úgy mint például a dietetikai, mentálhigiénés és életmódváltó konzultációk lehetőségét. Erőteljes, gomoly felhőképződésre van kilátás, amelyből csak helyenként alakulhat ki záporzivatar. Az északnyugati szél egyre nagyobb területen megélénkül, többfele meg is erősödik, de zivatarok környezetében átmenetileg viharos lökéseket is mérhetünk. Késő estére 18 és 27 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: turista. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Hazaszállítják a lengyel buszbaleset 22 sérültjét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy üzemben tudják tartani a Paksi atomerőmű két működő turbináját. Ezzel másodpercenként 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba. A miniszterelnök korábban elmondta, a kedd és a szerda kritikus nap lesz. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Hazaszállítják Debrecenből a lengyel buszbaleset 22 sérültjét ma éjszaka, közölte a lengyel egészségügyi miniszter helyettes. A sérülteket egy speciális kormányrepülővel viszik Lengyelországba, ahol két varsói és több vidéki kórház készült fel a fogadásukra. 18 beteg Magyarországon marad, 5 sérült pedig már elhagyta az országot, őket családjuk ápolja. Két páciens esetében még nem született meg a döntés a hazaszállításról. Közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a buszvezetője ellen. Az elsődleges adatok szerint a férfi feltehetően elaludt, ez okozta 12 halálos áldozatot követelő balesetet. Magyarországra indult 6 lengyel rendőr is, valamint egy ügyészi csoport, ők a lengyel fél részéről a helyszínen vizsgálják az ügyet. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadó helyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vörös Kereszt számára az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátásra. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de nem szab határidőt a megállapodásra. Ezzel párhuzamosan közvetlen egyeztetések is zajlanak Teheránnal, jelentette ki Donald Trump ma a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás letételének napján. Közben az amerikai elnök katonai csapással fenyegette meg Ománt, ha akadályozza az Egyesült Államok hormuzi szorossal kapcsolatos lépéseit. Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható. Holnap már sok napsütésre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Átadták a vármegyei kitüntetéseket, számos jászsági kiválóság és elismerésben részesült. Ifjúságbarát önkormányzati díjat kapott Jász Berény. Újabb nagyértékű csalás áldozata lett egy jászkunsági szépkorú. Szúnyoggyérítés lesz az esti órákban Jász Berényben. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Augusztus 20-a állam alapító Szent István királyunk ünnepe alkalmából a Vármegyeháza dísztermében tartotta díjátadóval egybekötött ünnepi megemlékezését a Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Önkormányzat. A jászkunság nem pusztán földrajzi tér, közösségi identitás, olyan örökség, amelyhez tartozni lehet, és amelyért tenni is érdemes, mondta a Vármegyei Közgyűlés elnöke ünnepi beszédében. Dr. Fazekas Gábor Gyula kiemelte a Vármegyei Önkormányzatok jövőbeni térségszervező szerepét is. Nem újabb bürokráciára, hanem olyan erős koordinációra van szükség, amely képes összekötni a településeket, intézményeket, gazdasági és civil szereplőket, és közös cselekvést szervezni a térség jövőjéért.
3: Jász-Nagykunszolnok vármegye idén 150 éves. Másfél évszázad egy ember életében felfoghatatlanul hosszú idő. Egy közösség történetében azonban inkább örökség, egymás követő nemzedékek munkája, döntései, sikerei és kudarcai, veszteségei és újrakezdései. Ez a 150 év nem csupán évszámokból áll. Ott van benne a jászok és kunok büszke hagyománya. A Tisza és az Agyva, a Nagykunság és az Alföld horizontja, a jászság ereje, Szolnok és a Tisza menti települések története.
2: A Vármegyei Közgyűlés ünnepségén átadták a vármegyei kitüntetéseket is. Jász-Nagykunszolnok Vármegye díszpolgári díjat dr. Tóth Tibor, szociálpolitikai szakember, egyetemi magántanár, a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet egykori főigazgatója kapta. Vármegyei önkormányzati és közigazgatási díjat kapott bíróné dr. Boros Anikó, a Jászapáti Városi Önkormányzati Hivatal egykori jegyzője, Tóth Ildikó, a Jászdózsai Községi Önkormányzat hivatal jegyzője, Jásztelek és Jászboldogháza helyettesítő jegyzője. Jász-Nagykunszolnok vármegyei egészségügyi díjban részesült dr. Rápolti Nagy Katalin, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház bőrgyógyász főorvosa. Jász-Nagykunszolnok vármegyei tudományos díjat kapott dr. Suba Györgyné, jászapáti helytörténeti kutató. Jász-Nagykunszolnok vármegyei pedagógiai díjban részesült Kovácsné Szabó Veronika, a jászladányi Móra Ferenc általános iskola pedagógusa. Vármegyei szociális díjat vehetett át Szabóné Kun Éva, a jászladányi szociális központ vezetője. Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendészeti és közigazgatási díjat kapott Gyárfás Lajos polgárőr, a jászladányi polgárőr egyesület tagja. Ifjúságbarát önkormányzati címben részesült a Jászberényi önkormányzat, és idősbarát önkormányzati címet kapott Jászladány nagyközség önkormányzata. Egy 61 éves karcagi asszonytól összesen 345 ezer forintot vett át egy nő arra hivatkozva, hogy segít elhelyezni egyik ismerősét egy idős otthonban. A pénzt több részletben adta át, azonban a segítségből semmi nem lett. Csalás miatt indult eljárás. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság felhívja a figyelmet, hogy a csalók gyakran éppen jó hiszeműségünkre és bizalmunkra építenek. Egy idős otthoni elhelyezés hivatalos ügyintézés, támogatás vagy más elintézendő ügy kiváló ürügy lehet arra, hogy pénzt kérjenek. Fontos, ne adjunk át pénzt előre, és főleg ne egy ismeretlennek. Kémiai szúnyoggyérítés lesz Jászberényben a mai napon. Kedvező időjárási viszonyok mellett a napnyugta utáni órákban kezdődik a gyérítés, ami 250-300 hektáros területet fed le, több utcát érintve. Így a Sportpálya, Bécsei Ernő, Kossuth Lajos utca, Dózsa György út, Sándor utca, Csörsz, Térítő, Herkules utca határvonalon. A kiuttatott készítmény a méhekre veszélyes, ezért azok elzárásáról gondoskodni kell. A Szolnoki Rendőrkapitánysága a Készszelléti Rendőrség egysége és a polgárőrök bevonásával nagyszabású körözési akciót végzett Szolnokon és Újszászon. Összesen 72 körözési akciót tartottak, és 36 keresett szemét fogtak el, egyiküket őrizetbe is vették. Szolnokon a finn módszert is alkalmazták, hogy kiszűrjék a forgalomból az ittas vezetőket. 570 sofőrt ellenőriztek, egyiküknél pozitív lett a szonda. erőteljes gomoly felhőképződésre van kilátás, amelyből csak helyenként alakulhat ki záporzivatar. Az északnyugati szél egyre nagyobb területen megélénkül, többfele meg is erősödik, de zivatarok környezetében átmenetileg viharos lökéseket is mérhetünk. Késő estére 18 és 27 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

kócos kis romantika, tejfogával a szívembe martékozó angyal a magasban. Böffen nincs baj, nincs haragban senkivel. Két urba szúgják a fákon a kabócát. Láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Nyomozás indult a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Visszautasította az Alkotmánybíróság az alaptörvény módosítások elleni Fidesz-KDNP-s beadványokat. Mindhárom esetben a hatáskör hiányára hivatkozott a testület. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény 17. módosításának passzusait támadta meg. Ezek között volt a Súlyog Tamás köztársasági elnök leváltásáról szóló döntés. A parlamenti képviselői mandátum 12 évben vagy 3 ciklusban korlátozása, illetve az alkotmánybírók 70 éves korhatárának visszaállítása. Hűtlenkezelés miatt nyomoz a rendőrség a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A miniszterelnökség még múlt héten számolt be arról, hogy átvizsgálta Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseiről kötött 4 milliárd forint közpénzt érintő szerződéseit. Az ügyben hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezetbűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Soha olyan korán nem kezdődött még szüret a franciaországi Elzászban, mint idén, mivel heteken át árnyékban is 44 fokos hőség tombolt a szőlőültetvényeken, több védett szőlőfajta is a megszokottnál hetekkel korábban beérett. A termésmennyiség 5%-kal maradhat el a tavalytól, cserébe várhatóan magas minőségű borok készülhetnek. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovics, a Queen Bee és az Infra Gandhi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. Hidegfront érkezik, egyre több felé lehet zápor, zivatar. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Rio FM mellette szól.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaágzsi lipjét. Hazaszállítják a lengyel buszbaleset 22 sérültjét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaágzsi lipjét, hogy üzemben tudják tartani a Paksi atomerőmű két működő turbináját. Ezzel másodpercenként 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba. A miniszterelnök korábban elmondta, a kedd és a szerda kritikus nap lesz. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. A kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, a vizsgálatok eredményét pedig nyilvánosságra hozzák, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született, de ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merült fel, ott feljelentést tesznek. Hazaszállítják Debrecenből a lengyel buszbaleset 22 sérültjét mai éjszaka, közölte a lengyel egészségügyi miniszter helyettes. A sérülteket egy speciális kormányrepülővel viszik Lengyelországba, ahol két varsói és több vidéki kórház készült fel a fogadásukra. 18 beteg Magyarországon marad, 5 sérült pedig már elhagyta az országot, őket családjuk ápolja. Két páciens esetében még nem született meg a döntés a hazaszállításról. Közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a buszvezetője ellen. Az elsődleges adatok szerint a férfi feltehetően elaludt, ez okozta 12 halálos áldozatot követelő balesetet. Magyarországra indult 6 lengyel rendőr is, valamint egy ügyészi csoport, ők a lengyel fél részéről a helyszínen vizsgálják az ügyet. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de nem szab határidőt a megállapodásra. Ezzel párhuzamosan közvetlen egyeztetések is zajlanak Teheránnal, jelentette ki Donald Trump ma a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás letételének napján. Közben az amerikai elnök katonai csapással fenyegette meg Ománt, ha akadályozza az Egyesült Államok hormuzi szorossal kapcsolatos lépéseit.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem?
0: Nem. Előbb-utóbb kellett egy szerető.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Nyomozás indult a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Visszautasította az Alkotmánybíróság az alaptörvény módosítások elleni Fidesz-KDNP-s beadványokat. Mindhárom esetben a hatáskör hiányára hivatkozott a testület. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény 17. módosításának passzusait támadta meg. Ezek között volt a Súlyog Tamás köztársasági elnök leváltásáról szóló döntés. A parlamenti képviselői mandátum 12 évben vagy 3 ciklusban korlátozása, illetve az alkotmánybírók 70 éves korhatárának visszaállítása. Hűtlenkezelés miatt nyomoz a rendőrség a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A miniszterelnökség még múlt héten számolt be arról, hogy átvizsgálta Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseiről kötött 4 milliárd forint közpénzt érintő szerződéseit. Az ügyben hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Soha olyan korán nem kezdődött még szüret a franciaországi Elzászban, mint idén, mivel heteken át árnyékban is 44 fokos hőség tombolt a szőlőültetvényeken, több védett szőlőfajta is a megszokottnál hetekkel korábban beérett. A termésmennyiség 5%-kal maradhat el a tavalytól, cserébe várhatóan magas minőségű borok készülhetnek. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovics, a Queen Bee és az Infra Gandhi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival. Hidegfront érkezik, egyre több felé lehet zápor, zivatar. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaágzsi lipjét. Hazaszállítják a lengyel buszbaleset 22 sérültjét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaágzsi lipjét, hogy üzemben tudják tartani a Paksi atomerőmű két működő turbináját. Ezzel másodpercenként 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba. A miniszterelnök korábban elmondta, a kedd és a szerda kritikus nap lesz. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Hazaszállítják Debrecenből a lengyel buszbaleset 22 sérültjét mai éjszaka, közölte a lengyel egészségügyi miniszter helyettes. A sérülteket egy speciális kormányrepülővel viszik Lengyelországba, ahol két varsói és több vidéki kórház készült fel a fogadásukra. 18 beteg Magyarországon marad, 5 sérült pedig már elhagyta az országot, őket családjuk ápolja. Két páciens esetében még nem született meg a döntés a hazaszállításról. Közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a buszvezetője ellen. Az elsődleges adatok szerint a férfi feltehetően elaludt, ez okozta 12 halálos áldozatot követelő balesetet. Magyarországra indult 6 lengyel rendőr is, valamint egy ügyészi csoport, ők a lengyel fél részéről a helyszínen vizsgálják az ügyet. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadóhelyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vöröskereszt számára az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátásra. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de nem szab határidőt a megállapodásra. Ezzel párhuzamosan közvetlen egyeztetések is zajlanak Teheránnal, jelentette ki Donald Trump ma a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás letételének napján. Közben az amerikai elnök katonai csapással fenyegette meg Ománt, ha akadályozza az Egyesült Államok hormuzi szorossal kapcsolatos lépéseit. Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható. Holnap már sok napsütésre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.